Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szabadtéri mozgást szervez az Egészséges Kaposvár. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint pénteken ingyenes mozgásórával várnak minden érdeklődőt a Városligetbe. A 6 órakor kezdődő foglalkozáson a Pilates-szel ismerkedhetnek meg a mozgásra vágyók. A posztban azt írják, hogy nincs létszámkorlát, de szükség van regisztrációra. Ezt az egészséges.kaposvár.hu oldalon lehet megtenni, vagy a helyszínen lehet pótolni. A jó orra mentette meg azt az idős hölgyet, aki péntekre virradóra kérte a tűzoltók segítségét Nagyatádon. Az egyedül élő asszony szokatlan, kellemetlen szagra lett figyelmes, de nem találta meg annak forrását. Gázszagra gyanakodott, de amikor elzárta a gázcsapot, a bűz továbbra sem szűnt meg, így inkább szakértő segítséget kért. A kiérkező tűzoltók hamar meg is találták a furcsa szag okát, a polcon álló kis rádió hibásodott meg annyira, hogy már megolvadt a hátsó oldala, ezért azonnal kihúzták a csatlakozóját a konnektorból. A Vármegyei Katasztrófavédelem a közleményben arra figyelmeztet, hogy tavaly mintegy 200 lakóépület gyulladt ki Somogyban, ezek negyedét valamilyen elektromos meghibásodás okozta, legtöbbször rövid zárlat állt a tűzesetek hátterében. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait, és az őszi időszakra megújult Fideszt ígért a párt 32. tisztújító kongresszusán szombaton Budapesten. A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP most tartott először kongresszust a párt vereségét és a Tisza párt kétharmados győzelmét hozó 2026-os országgyűlési választásokat követően. A volt miniszterelnök a választási vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet. Hajnalban 15 fok körüli minimumra számíthatunk, majd napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Folytatódik a nagy takarítás a városban. A kaposvári városüzemeltetés tájékoztatása szerint júniusban minden szerdán másik parkolóban végeznek seprőgépes takarítást. A munkálatok ezúttal a Talján Gyula utcát érintik, itt június 17-én takarítanak, majd egy héttel később, június 24-én a Bajcsy-Zsilinszky utca megtisztítására kerül sor. A közlemény szerint a munkavégzés idején lezárják a parkolókat, amire táblákkal figyelmeztetik az autósokat. Megújul a MÁV Plus app, egyszerűbb lesz az utazás tervezés és könnyebb a nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utas tájékoztatás területén is. Hozzátette, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, de addig is a jelenlegi alkalmazást megpróbálják folyamatosan fejleszteni és felhasználó barátabbá tenni. Híreink végén pedig sport. Egy hétig tartó horgászbajnokságnak ad otthont Mátola Deseda. Az esemény érinti a pecázni készülő helyi hobbi horgászokat is. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. Tájékoztatásuk szerint a 16. alkalommal megrendezett Féder országos bajnokság középdöntője ma reggel 5-kor kezdődik, és egészen vasárnapig tart majd. A közleményben kiemelték, hogy a rendezvény a 3-as számú és az 5-ös számú nagyhalas horgászhely közötti partszakaszt érinti, így ezen a területen az említett időben csak a versenyzők horgászhatnak. Hozzátették, hogy a verseny területét megjelölik, de fontos tudni, hogy a versennyel nem érintett partszakaszokon, vízterületeken szabadon pecázhatnak a területi engedéllyel rendelkező horgászok.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára köd képződhet. Hajnalban 15 fok körüli minimumra számíthatunk, majd napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A varjakkal kapcsolatban a jogszabályi és szakmai lehetőségek végére értünk, ezért segítségért fordultunk ahhoz, aki a jogot alkotja és a szakmához is ért. Megkerestük Gajdos László élőkörnyezetért felelős minisztert. Ezt Szita Károly mondta a Rádió Mostnak adott interjújában. Kaposvár polgármestere kifejtette, hogy az önkormányzat többféle módon próbálta kezelni a városban egyre nagyobb számban megjelenő varjak problémáját. Elmondta, hogy próbálkoztak a fészkek eltávolításával, a fák visszagaljazásával, kísérleteztek erős hanghatásokkal és ragadozó madarak betelepítésével is, de semmi nem hozott eredményt. A polgármester kiemelte, hogy a miniszter maga is hozzáértő, emellett az egyik munkatársa, a Magyar Madártani Egyesület szakembere, ezért is tartották fontosnak, hogy központi segítséget kérjenek. Szombaton lesz a Múzeumok éjszakája, az ország legnagyobb kulturális eseményéhez, mint minden évben ezúttal is számtalan programmal csatlakozik Kaposvár. A Riprónai Múzeum tárlatvezetésekkel, élményfestéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, bábelőadással várja az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a régi és mai börtönvilágot, lesznek levéltári programok, és idén sem maradhat el a Szent Ivánéi tűzugrás. A részletes programsor a muzei.hu oldalon érhető el. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturált közterület használatért, közölte a Somogyi Önkormányzat pénteken. Azt írták, a kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval, köztük a plázs üzemeltetőjével is. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsics Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Három sorsolás óta nem volt ötös a lottón. A 24. heti nyertes számok a 7-es, a 38-as, az 54-es, a 68-as és a 72-es. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a négy találatosok egyenként 659.610 forintot, a hármasok pedig 13.000 forintot érnek. A két találatos szelvényekért 2.450 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg az ötös lottón 585 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
2: A változóan felhős napos időben ma elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A délelőtti 18 fok körüli hőmérsékletet követően napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Látnád, amit én.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Pumáni Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor ide jövünk.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Több mint 30 millió forintos támogatást kapnak a somogyi önkéntes tűzoltók, számolt be róla a Vármegyei Tűzoltó Szövetség. Azt írták, hogy az önkéntes egyesületeknek meghirdetett pályázaton 38 somogyi tűzoltó egyesület ért el sikert, aminek eredményeként összesen 33 millió 600 ezer forint támogatás érkezik hozzájuk. A Somogyi Tűzoltó Szövetség bejegyzése szerint a támogatásoknak köszönhetően tovább javulhatnak az egyesületek működési feltételei, új szakfelszereléseket és technikai eszközöket tudnak beszerezni, emellett több helyen fejlesztések és felújítások is megvalósulhatnak. Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelték a gyereknapot a Durackisok. A kaposvári Durácki József Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az iskola tanulói és pedagógusai a Városligetben tartottak egésznapos rendezvényt. A diákok 15 állomáson vehettek részt különféle kihívásokon, ügyességi feladatokon és játékokon, de ugrálóvár, arcfestés, jégkása és piknikezés is színesítették az önfeledt kikapcsolódást. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, mind egészségügyi, mind szociális téren, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődését, meghatározó szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a korai felismerésben, és nem utolsó sorban az egészségfejlesztésben, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Ezt az egészségügyi miniszter írta a Facebook oldalán megjelent bejegyzésben szombaton, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Hegedűs Zsolt hozzátette, a védőnők részt vesznek a család és nővédelemben, a tanácsadásban, a családgondozásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Emlékeztetett, hogy a védőnői szolgálat valódi hungarikum, amely több mint 110 éve működik, és ma is egyedülállónak számít Európában. Augusztusban érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, hogy az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok nem kapnak külön értesítést. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyesen a kormányablakok valamelyikében kell új, elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük. A 70 év felettieknek ingyen kiállítják az új személyit. Híreink végén pedig sport. Szurkolóikat hívják találkozóra a kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK a közösségi oldalán hirdetett szurkolói ankétot, amit kedden, június 16-án tartanak. A poszt szerint a találkozó 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnok tanács termében.
0: Időjárás jelentés.
1: A változóan felhős napos időben ma elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A délelőtti 18 fok körüli hőmérsékletet követően napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár! Már június 15-e van, és 6 óra is elmúlt. Köszönjük szépen a híreket Bán Évának. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat ezen a picit esős, nedves, borongós reggelen, hétfőn. Bizony, nagyon nem jó, amikor a hét első munkanapja társul egy ilyen picit borongós időjárással. A hangulatunkat ez sajnos nem jó irányba tudja befolyásolni, de ettől függetlenül próbáljunk meg mi úgy hozzáállni, hogy a mi kedvünkön nem fog ki az időjárás sem. Ha velünk ébredtek és tekertek a hangerőn, akkor ma is a zenékkel megpróbáljuk még szebbé, jobbá, boldogabbá, lendületesebbé és energikusabbá tenni a napotokat, és ma is várjuk üzeneteiteket a 0670 32 32 355-re. Hamarosan névnaposokat köszöntünk, majd hozom a lapszemlét, de hozok kiváló dalokat is már az óra elején. Madonna újdonsága a Love Sensation érkezik, előtte pedig a Girls Aloud nyitja az órát, ez a Something I Do.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Június 15-e van, és a mai napon a Jolánok és a Videk ünneplik névnapjukat. A Jolán Dugonics András névalkotása. Jelentése jó leány, viszont van egy görög jelentése is, miszerint a viola virága jelentéssel bír. A Jolán név éleseszű, elemző gondolkodású személyiség kialakulását segíti, de a név viselői sokszor komoly önbizalom hiánnyal küzdenek. Idealisták arra vágynak, hogy olyan dolgokat tegyenek, ami az egész emberiség javát szolgálja. Sokszor magányosnak érzik magukat, mert úgy érzik, mások nem értik meg őket. Sokkal könnyebb írásban kifejezni magukat, mint szóban. Kedvelik a művészetet és a természet szépségeit, nagyra értékelik. A Vid a Guido délszláv megfelelője. A név kiváló vezetői, szervezői képességekkel rendelkező személyiség kialakulását segíti. Okos, optimista, jó önkifejező képessége van. Becsvágyó ember, igyekszik a legjobb lenni, szakértelemmel nyúlni a dolgokhoz, ragyogó érzéke van mások munkáját irányítani, erőiket ésszerűen hasznosítani. Fontos számára, hogy mindenből a legjobb minőség álljon rendelkezésére. Ennek anyagi feltételeit is megteremti. Nagy ötletei és elképzelései vannak az élet dolgairól, de céljainak elérése érdekében nem mindig hajlandó befektetni a szükséges energiát. Szereti azt a benyomást ébreszteni másokban, hogy minden tervszerűen, célszerűen történik körülötte. Kedves Jolánok és Videk, nektek kívánunk a boldog névnapot, Isten éltessen benneteket! Nektek szól Nathan Dave és Ella Henderson dala a 21 Reasons, de természetesen köszöntünk minden ünneplőt, születésnaposokat, évfordulót ünneplőket, mindenkit, akinek fontos június 15-e.
0: Ez volt a kalendárium. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió most! Ne hallgass mást!

0: mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Nézzünk szét egy picit testvér oldalunk hasábjain, digitálisan természetesen. A kaposvármos.hu-ra kattintottam, ahol már is nézem, hogy mi mindenről számolnak be kollégáink. Hát a főoldalon láthatjuk, hogy Orbán Viktor hogyan nyilatkozott a Fidesz kongresszust követően. Ugyanitt olvashatjuk Senk János jegyzetét is. Ez nem ajándék, hanem számla címmel. A kaposi kalendárium aktuális részeit is megtalálhatjátok mindig a Kaposvár mostan, de arról is beszámolnak, hogy újabb civil szervezeteket keresett fel Szita Károly, hogy első kézből ismerje meg a problémáikat. TikTok milliómosok nyomában a NAV. Megkímélték a tavaszi fagyok a cseresznyét. Átfogó fogyasztóvédelmi vizsgálat indult az airfryerekkel kapcsolatban. Közel 100 tanuló kapott díjat tanulmányi versenyeken elért eredményéért. A jövő héten, ami erre a hétre vonatkozik, várják a véradókat Somogyban. A szúnyogokkal és a varjakkal is felveszi a harcot Kaposvár. Pedagógus nap, díjátadó a Kaposvár arénában. Innen fotókat hoztak kollégáink. Sok más aktualitással találkozhattok, ha a www.kaposvármos.hu-ra kattintotok.
0: Ez volt a Lapszemle. 91.2 Rádió Most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár! Kedvenc zenéiddel! A pillanat a tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18, csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok! Fél hét van, Bán Éva vagyok a Rádió Most rövid híreivel. Pályaorientációs fesztivált tart Kaposváron a KSC. A Kaposvári Szakképzési Centrum második alkalommal szervezi meg a Karrier Kaland elnevezésű rendezvényt, amelynek a Városliget ad otthont kedden. A fesztiválon több mint 500 általános iskolai 6. és 7. osztályos tanuló kap lehetőséget arra, hogy játékos formában ismerkedjen meg a különböző szakmákkal, az iskola duális partnereivel, valamint az önismereti és pályaválasztási lehetőségekkel. A KSC a közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy aki június 15-én vagy 16-án a Városligetbe szeretne látogatni, készüljön arra, hogy ez a zárt körű program zajlik a területen. Hozzátették, hogy a futópályát és a játszótereket nem zárják le. Évadzáró nyárköszöntő családi nappal köszön el az idei színházi évadtól a Csiki. A Kaposvári Színház június 21-én a Színházparkban tart ingyenes szórakoztató délutánt. Az eseményen gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók várják a közönséget. A 4. alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar Nosztalgia koncertjével zárul. A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit, közölte szombaton a belügyminisztérium. A tárcavezető döntése értelmében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait Tóth Szabolcs dandártábornok látja el a jövőben, míg az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatói feladatainak ellátásával Annus Zsolt Antal alezredest bízták meg. Annus Zsolt Antalt a belügyminiszter ezredesi rendfokozatba lépteti elő. A kinevezések június 14-től hatályosak.
0: Időjárás jelentés.
4: A változóan felhős napos időben ma elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A délelőtti 18 fok körüli hőmérsékletet követően napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
1: Itt bizony, és remélhetőleg az első dolgotok, mikor egy rádió készülék közelébe kerültetek ma reggel is az volt, hogy bekapcsoljátok a készüléket, és ráhangolódjatok a 91.2-es frekvenciára. Szép reggelt kívánok mindenkinek! Melanie Fiona dalával elrajtolt ez a fél óra is, a Monday Morningot hallgattuk. És robogunk tovább a reggelben, hogy rúgjuk be ennek a hétfőnek is az ajtaját. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor. Egyébként annak ellenére, hogy milyen korán indultam otthonról, igen-igen, meglepően nagy forgalommal találkoztam az utakon. Biztos vagyok benne, hogy a mai napon, mivel esősen indult a reggel, többen használják majd esernyőnek az autót, éppen ezért induljatok el időben, vezessetek óvatosan, figyelmesen, türelmesen, körültekintően a Rádió Most társaságában. Hogyha pedig közlekedési infótok van, küldjétek el 0670-32-32-355. Hamarosan a Roxette érkezik egyenesen Svédországból egy 36 éves dallal, ez lesz az It Must Have Been Love, előtte pedig Kygo-t, Khalidot és Griffint hallgatjuk, egy idei muzsika pörög a Save My Love Kaposvár rádiójában.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 15-e van, és érdemes egy picit a mai nap apropóján is szétnézni a világ történelemben. Ma 99 éve született például Foki Otto, animációs filmrendező, reklámgrafikus, misimókus és az első tévémaci kitalálója. 182 évvel ezelőtt ezen a napon Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot, viszont ami szomorú ebben a napban, hogy 133 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Erkel Ferenc, zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a magyar himnusz megzenésítője, de az ő nevéhez fűződik a Bangban is. 80 éve született Demis Roussos, egyiptomi születésű görög énekes. 64 éves születésnapot ünnepel a mai napon Rost Andrea, szoprán opera énekes. 1964. június 15-én látta meg a napvilágot Courtney Cox, amerikai színésznő, a Jó barátok sorozat Mónikája. 57 éves születésnapot ünnepel Oliver Kahn, német labdarúgó kapus, aki nagy testalkatáról és vad megnyilvánulásairól ismert. Ő volt a német válogatott és a Bayern München kapusa. 47 éves születésnapot ünnepel ma Fenyő Iván, magyar színész. Rengeteg filmben láthattuk, Szabadságszerelem, SOS szerelem, Made in Hungária is még sorolhatnám. Ma 72 éves James Belushi, amerikai színész, a Kutyám Jerry Lee és a Jim szerint a világ főszereplője. És végül, de nem utolsó sorban, ma 45 éve, hogy megjelent az angol Duran Duran együttes első stúdióalbuma, amivel hirtelen világsztárok lettek. És hát ugyan nem erről az albumról, hanem egy későbbiről, de a Duran Durantől hozok egy dalt, mégpedig a White Boys érkezik itt a Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Egy 2024-es dalt hallgattunk Eminemtől, ez volt a Houdini, amivel azért az Eminem rajongók egy picit időutazhattak, mert hangulatában abszolút azt az Eminem érát eleveníti meg, amikor a fehér rapper berobbant a nagyvilág köztudatába a Slim Shady korszakot, és a Without Me meg az egyéb hasonló dalokat idézte meg egy picit. Hamarosan hetet üt az óra, érkezik újból hírekkel itt a Rádió Moston Bánéva, most azonban az óra végéhez érkezünk, kezdjük nem sokára a Naprakészt velem Rót Balázsi Hunorral, maradjatok velünk!
1: Reklám! Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből! A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy eszpresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Az állatjólét, az emberi egészség és a környezet kapcsolatáról is szó volt azon a szakmai találkozón, amiről a Mate Kaposvári Kampusz számolt be a közösségi oldalán. Azt írták, hogy a kiválósági programok nyári szakmai találkozójának résztvevői a napokban Kaposváron tartottak tanácskozást, melyen beszéltek egyebek mellett a mesterséges intelligencia állattenyésztésben való alkalmazhatóságáról, valamint a regeneratív gazdálkodás lehetőségeiről is. A bejegyzés szerint a szakmai találkozó nem csupán megbeszélés volt, hanem lehetőséget teremtett arra is, hogy a kutatók, ipari partnerek és intézményi szereplők közösen gondolkodjanak az agrárium jövőjét meghatározó kihívásokról és megoldásokról. Szabadtéri mozgást szervez az Egészséges Kaposvár. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint pénteken ingyenes mozgásórával várnak minden érdeklődőt a Városligetbe. A 6 órakor kezdődő foglalkozáson a pilátesszel ismerkedhetnek meg a mozgásra vágyók. A posztban azt írják, hogy nincs létszámkorlát, de szükség van regisztrációra. Ezt az egészséges.kaposvár.hu oldalon lehet megtenni, vagy a helyszínen lehet pótolni. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája. Az ország legnagyobb kulturális eseményéhez, mint minden évben, ezúttal is számtalan programmal csatlakozik Kaposvár. A Riprónai Múzeum tárlatvezetésekkel, élményfestéssel, ismeretterjesztő előadásokkal, bábelőadással várja az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik a régi és mai börtönvilágot, lesznek levéltári programok, és idén sem maradhat el a Szent Ivánéi tűzugrás. A részletes programsor a muzei.hu oldalon érhető el. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének szombaton a párt 32. tisztúító kongresszusán Budapesten. A 4 alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsics Bálint lett. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Erre hívta fel a figyelmet a NAV. Ez azt jelenti, hogy a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vám tarifaszámok határozzák meg. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. Az EU bizottsága által kihirdetett jogszabály valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó.
8: Időjárás jelentés.
7: A változóan felhős napos időben ma elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A délelőtti 18 fok körüli hőmérsékletet követően napközben 22 fok körüli értékre van kilátás.
8: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
0: Na hello Kaposvár, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hú, egy picit megpróbáltam összekapni magamat Bánéva hírei alatt, mert azt vettem észre így az első óra végére, hogy rányomta a bélyegét a hangulatomra a mai időjárás, a borongóság, ez a kis sötétség, az eső, és már pedig össze kell kapnom magamat, hogy a rádió moston keresztül is áradjon a lendület, a jó hangulat, és legalább nektek ne induljon olyan nagyon nyögvenyelősen ez a hét, ez a hétfő. Ma is várom üzeneteiteket, közlekedési infóitokat 0670-3232-355, és értelemszerűen ma is hozok régi dalokat, és ma is hozok dalpremiereket. Ezúttal képzeljétek el a 90-es évek egyik legismertebb fiúcsapata, a Backstreet Boys legújabb dala érkezik, a Bottle Up-ot hallhatjátok hamarosan, most először itt a rádió moston, de előtte még Anne Mary-t és Shania Twain-t is meghallgatjuk. Ők az Unhealthy-vel indítják az órát és a napra kész.

Celestes énekelt, ez volt az I'm Out of Love a Rádió Moston, elmúlt 4:48 is, és hát a mai késő délutánra ajánlok figyelmetekbe egy kiváló alkalmat arra, hogy szórakozhassatok és segíthessetek, ugyanis jótékonysági hangverseny szervez a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Magyari Timót gyógyulásáért. Az adományokkal Timót gyógyulásának elősegítését tudjátok segíteni, kedves hallgatók. Ő egyébként az iskola egykori kiváló szaxofonos növendéke, most pedig egy nehéz egészségügyi kihívással néz szembe. Segítsünk neki együtt, fogjunk össze, ismét áll a Liszt Ferenc Zeneiskola Facebook oldalán közzétett felhívásban. A koncerten ott lesznek Timót barátai, volt és jelenlegi kollégák, valamint még sok más segítő szándékú muzsikus, ti pedig élvezhetitek ennek a sok tehetséges embernek a zenéjét, közben pedig segíthettek is. Hogyha nem tudtok elmenni az alkalomra, de azért segítenétek Timót gyógyulását, akkor látogassatok el a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Facebook oldalára, és az ott közzétett felhívásban egy bankszámlaszámot is találtok, ahová utalni tudtok. Segítsünk Timóton, hogy minél hamarabb újra felszabadultan gyakorolhasson, fejlődhessen és a zenének élhessen. Most pedig Éva Max-szel folytatjuk, aki véletlenül szintén a zenének él. Ez a My Own By a rádió.

0: Ez volt a Blondie és Greg David közösen a Nothing Like This a rádió. Mostan közeledünk 7:30-hoz, és most már nem Bánéva, hanem Cserhalmi Krisztián hírei, ez ő hozza, így a naprakészben fél óráról fél órára a legfontosabb tudnivalókat, aztán közlekedési infókat is hozok nem sokára az Euró 6-szor a taxi jóvoltából, na de egyelőre figyeljünk arra, hogy legközelebb milyen dal csendül fel itt a rádió mostan. Bizony, a Fly Project és a muzsika fog hamarosan életet lehelni a reggelbe. Maradjatok velünk továbbra is Kaposvár Rádiójában.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70 170 87 75.
4: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
5: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
6: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpiercingek széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-ig. 15.000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Évadzáró társulati ülést tartott a Csiky Gergely Színház. Lezajlott a 2026-os Miss Kaposvár döntője hétvégén. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Évadzáró társulati ülést tartott vasárnap a Csiky Gergely Színház. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90.000 néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzáron több személyváltozást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence, Török Saca pedig hamarosan szülési szabadságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargitai Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Lezajlott a 2026-os Miss Kaposvár döntője szombat este. A szépségverseny fináliában a résztvevők több fordulóban, fürdőruhában és elegáns öltözékben is bemutatkoztak, miközben a zsűri nem csak a megjelenést, hanem a személyiséget és a színpadi magabiztosságot is értékelte. A 2026-os Miss Kaposvár címet végül Szabó Hanna nyerte el. A közönség díjat Jeges Jászmin nyerte, az első udvarhölgy Orosz Iréka lett. A második udvarhölgyi címet a verseny történetében először Holt versenyben Krista Korina és Hollósi Kiara kapta.
1: Időjárás jelentés.
7: Kezdetben még előfordulhat első zápor, majd aztán már délelőtt csökken a csapadék hajlam. Késő délutánra a felhőzet is felszakadozik, és néhány órára a nap is előbukkan. Reggel 15-16 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 22 fok lesz. A hétvégére viszont megérkezhet a nyár első hőhulláma.
1: Időjárás jelentést hallottak.
8: indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Na, beszéltem ma reggel is az Euro 6 óra taxi munkatársával, Lacival, aki bizony már rója a köröket Kaposváron és környékén. Nagyon sok különlegességről nem tudok beszámolni, mert ő azt mondta, hogy annak ellenére, hogy milyen szép kis eső zúdult ránk így az éjszaka során, ahhoz képest szárazzak az utak, nagyobb tócsák, nagyobb kialakult tavacskák nincsenek, de ez nem jelenti azt, hogy sehol, csak hogy ahhoz képest van kevés, hogy mennyi eső esett. A szigetvári felüljárón lépésben lehet haladni a város irányában. Egyébként 14 Celsius fok a hőmérséklet, lámpák pedig mindenhol működnek. A városba vezető utak forgalmasak, sokan jönnek be dolgozni, de nyáron majd véletlen ez is egy picit lazább lesz, sokan lesznek szabadságon, kevesebben dolgoznak, és egy kicsit szellősebb lesz majd a város. Az Egyenesi út is forgalmas, a Cseri út is forgalmas, a közlekedési központ környékén is sokan vannak, a Német István fasoron mindkét irányban sok autós halad, ott zajlanak még a villanyvezeték javítási munkálatok, viszont azt is mondta Laci, hogy a szembeni oldalon is vannak valamiféle munkálatok, ott heggeszteni látta az embereket. Na de nem csak az a cél a közlekedési infókkal, hogy az autósoknak felhívjuk a figyelmét a helyzetekre, hanem bizony a gyalogosoknak, a bicikliseknek, a motorosoknak és a rollereseknek is. Utóbbiakról azt mondta Laci, hogy vélhetően az eső miatt, de kevesebb rolleressel találkozott ma reggel. Én minden esetre csak nyomatékosítani tudom, hogy a szülők is legyenek nagyon-nagyon körültekintőek, és felelősségteljesen vállaljanak részt a gyerek rollerezési szokásaiból, és mindenki közlekedjen rollerrel is szabályosan, felelősségteljesen.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Jó reggelt! Ez itt a Napra Kész.

Ez volt Tate McRae és Kid Laroi közös dala az I Know Love a rádió moston. Elmúlt 3:48, szép reggelt mindenkinek, jó utat a munkába vagy suliba, hogyha még úton vagytok. Hát ez bizony már az utolsó hét a nyári vakáció megkezdése előtt, kedves hallgatók, úgyhogy lényegében mondhatjuk azt, hogy mához egy hét, picit felszabadul a város, mert az minden nyáron tapasztalhatjuk, hogy amikor a gyerekek elmennek pihenni, vakációra, akkor sokkal kevesebben rólják Kaposvár útjait autóval reggelente, és sokkal könnyebb parkolóhelyet is találni. Valahogy Kaposvár is egy picit szellősebb lesz a jövő héttől. A gyerekeknek pedig kívánok kitartást erre a hétre, élvezzék ki, még amíg lehet az iskola utolsó napjait, aztán jövő héttől már jöhet a szünidő. Mi pedig közeledünk 8 órához és Krisztián híreihez, és a Depeche Mode nagy sikerű legendás felvételével folytatjuk. A Personal Jesus érkezik Kaposvár rádiójában.

Ez volt a Weekend ala, Take My Breath a rádió. Most a 8 órához közeledünk újból Krisztiához híreket itt a 91.2-es frekvencián. Aztán folytatjuk a Naprakészt Kaposvár rádiójában a rádió mostan. Most pedig az óra utolsó felvételét hallgatjuk. 1997-ből jön egy igazán lüktető, ütemes, kis szívpörgető dal a Chumbawambától. Ez a Dub Thumping a rádió mostan.

0: Reklám.
1: Nyáron irány a Balaton?
2: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
1: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
2: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort. Kultkikötő.hu.
3: Hyundai Tucson a Kaposvárkár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvárkár. Kár lenne kihagyni.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Elültették a Véradók fáját Kaposváron, tanévzáró gálával ünnepelt a 30 éves Mikrokozmosz. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elültették a Véradók fáját Kaposváron a Vasari Parkban. Az ünnepséggel az önkéntes véradókat és az életmentésben vállalt szerepüket ismerték el. A rendezvényen Bognár Ferenc, a Magyar Vörös Kereszt alelnöke kiemelte, hogy a vér nem állítható elő mesterségesen, az csak ember adhatja embernek. A faültetésen részt vett Kárpáti Tíme alpolgármester is, aki párhuzamot vont a kaposvári életfákkal, amik szintén az élet fontosságát hangsúlyozzák. Tanévzáró gálával ünnepelte jubileumát a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola szombaton az Együgy Árpád Kulturális Központban. Az intézmény idén fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Kecskés Miklósné a Mikrokozmosz igazgatója köszöntőiben kiemelte a művészeti nevelés közösségformáló és személyiségfejlesztő szerepét, majd a diákok vették birtokba a színpadot. A teltházas gálán néptáncosok, társastáncosok, modern táncosok és hangszeres előadók mutatkoztak be a közönség előtt. Zászlószentelő ünnepséget rendezett Kaposváron a Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesülete fennállásának 5. évfordulója alkalmából. A belvárosi rendezvény felvonulással kezdődött, majd ünnepélyesen átadták és megszentelték az Egyesület új csapat zászlaját. A szervezők kiemelték, hogy a huszár hagyomány ma is élő örökség, amely a hazaszeretetet, a közösségi összetartozást és a történelmi értékek továbbadását szolgálja. Az eseményt néptánc bemutató és katonazenekari koncert zárta. Nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok augusztus 3-ától. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az uniós szabályozással összhangban ettől az időponttól ezek az okmányok érvényüket veszítik, és a hatósági nyilvántartásban automatikusan lejártnak minősülnek. Az érintettek nem kapnak külön értesítést, ezért azt kérik, mindenki időben ellenőrize okmányait. A régi típus helyett bármely kormányablakban lehet igényelni új személyigazolványt. Németország és Svédország is kiütéses győzelmet aratott a labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapján. A németek első csoportmeccsükön 7-1-re nyertek a VB-n debütáló Curaçao ellen, Svédország pedig Tunéziát győzte le 5-1-re. Elefánt csontpart Ecuadort verte 1-0-ra, Hollandia pedig Japánnal játszott 2-2-es döntetlent. A foci VB-n ma este 6 órától Spanyolország Zöldfoki szigetek, 9 órától Belgium Egyiptom, éjféltől Szaúd-Arábia Uruguay, holnap hajnali 3-tól pedig Irán Új-Zéland meccseket rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
7: Kezdetben még előfordulhat első zápor, majd aztán már délelőtt csökken a csapadék hajlam. Késő délutánra a felhőzet is felszakadozik, és néhány órára a nap is előbukkan. Reggel 15-16 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 22 fok lesz. A hétvégére viszont megérkezhet a nyár első hőhulláma.
0: Időjárás jelentést hallottak.
8: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Na hát, ha eddig még csak ébredeztetek, akkor a Walk the Moon most szerintem végleg elintézte a dolgot. Jó reggelt, szép hétfőt kívánok, június 15-e van. Remélhetőleg mostanra már mindenki megérkezett a munkahelyére, elindultak a számítógépek, a gépek, készül a második kávé, és szépen lassan felveszi a ritmust ez az új hét. Az a jó a hétfő reggelekben, hogy mindig van bennük egy jó kis újrakezdés hangulat, egy új terv, egy új cél, vagy csak egyszerűen az az érzés, hogy most tényleg nekifutunk ennek a hétnek. Mi pedig a rádió moston igyekszünk ehhez a lehető legjobb zenéket és a legjobb hangulatot biztosítani. És már is jön egy újabb dalpremier, Ellie Goulding neve biztosan ismerősen cseng, hiszen a brit énekesnő az elmúlt másfél évtized egyik legsikeresebb pop előadója lett. Mielőtt berobbant volna a zenei világba, egyetemista korában még klarinétozni is tanult, ma pedig már világszerte több milliárd lejátszásnál járnak a dalai. Most pedig a legújabb felvétel következik tőle, ami a rádió moston most szól először. Itt is van Ellie Goulding újdonsága, a Black Prada Dress. I heard what you said.

indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.

0: kedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk a Naprakészt a Rádió Moston, és egy picit leugrunk a Balatonpartra, hiszen újból megterik kultúrával a Balaton környéki települések élete, és folytatódik idén is a kultkikötő. Ezúttal is nagyszerű előadásokat láthattok hétről hétre, ezúttal is kiváló színészek szerepelnek majd ezekben az előadásokban. Például már most ajánlom figyelmetekbe Molnár Piroska, Dobókata, Hámori Gabriella vagy Marjai Virág játékát, hogy csak néhány nevet említsek, de lehetne még sokáig sorolni. Ugyanis, ha átlépünk a júliusba, elrajtolnak ezek az események, ezek az előadások. Balatonföldváron például július 3-án este 8:30-tól a Gyarmati Fanni Naplója című előadást láthatjátok. Szárszón 4-én, szombaton 10:30-tól a Mesék Süsünek című előadás lesz színpadon. Itt Pompom, Gombócartú, Radírpók és persze Süsű világa is életre kell. Ráadásul ez a Csiki Gergely Színház és a Kultkikötő közös produkciója. A Csengetett Milordot is ajánlom figyelmetekbe, szintén július 4-én 8:30-tól Balatonbogláron, és Balaton Szárszón pedig szintén 4-én, szintén 8:30-tól a Centiről Centire című vígjáték szórakoztatja majd a közönséget. Kedves hallgatók, nézzetek utána a kultkikötő előadásainak, ugorjatok le a Balatonpartra, és töltsétek meg kultúrával ezt a nyarat is. 8:30-kor majd újból Krisztiánhoz híreket, előtte pedig zenélünk, a Diaz Menta projekt a Méreg című dallal érkezik, most pedig Kylie Minogue-tól szól a Padam Padam. You

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak, az unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
4: Évadzáró társulatülést tartott a Csiky Gergely Színház. Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Évadzáró társulatülést tartott vasárnap a Csiky Gergely Színház. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90 000 néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzáron több személyváltozást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence, Török Saca pedig hamarosan szülési szabadságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargitai Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Gasztronómiai versenyen mérték össze tudásukat a vendéglátásban tanuló diákok Kaposváron. Az első Korzó Széchenyi szakmai megmérettetésen 5 csapat versenyzett cukrász, szakács és felszolgálói feladatokban, valamint díszasztal készítésben, a programot pedig látványos pincérfutás is színesítette. A szakácsok között a siófoki Matatics Norbert és Kovács Bálint bizonyult a legjobbnak, a felszolgálói versenyt a Széchenyis Gönc Ágnes és Horváth Nikolett nyerte. A cukrász kategória abszolút győztese és külön díjasa, a szintén Széchenyis Varga Barbara lett. Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közlése szerint az egyesség nyomán megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok megszünteti a tengeri blokkádot, miközben Irán vállalja, hogy nem jut atomfegyverhez. A tervek szerint a megállapodást pénteken Genfben írják alá, akár Trump részvételével. J.D. Vance alelnök szerint a felek minden katonai művelet leállítását vállalták, és a közvetítésekben Pakisztán, Katar, Szaúd-Arábia és Törökország is szerepet játszott.
1: Időjárás jelentés.
4: Kezdetben még előfordulhat első zápor, majd aztán már délelőtt csökken a csapadék hajlam. Késő délutánra a felhőzet is felszakadozik, és néhány órára a nap is előbukkan. Reggel 15-16 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 22 fok lesz. A hétvégére viszont megérkezhet a nyár első hőhulláma.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Olivia Rodrigo dala után is megyünk tovább ezen a szép júniusi reggelen. Itt a Rádió Moston. Jó reggelt Kaposvárnak és Kaposmérőnek, Jutának, Taszárnak, Toponárnak és persze mindenkinek, aki éppen úton van, vagy már a munkahelyén hallgat bennünket. Azért szeretem ezt az időszakot, mert ilyenkor már reggel is egészen más a város hangulata. Nyitnak a teraszok, egyre többen biciklivel indulnak munkába, és már az is látszik, hogy sokan fejben fél lábbal a nyári szabadságon vannak. Persze még van előttük egy teljes hét az iskolai vakációig, de hogyha lendületesen indul a hétfő, abból általában jó dolgok szoktak kisülni, még akkor is, hogyha nincs verőfényes napsütésünk. Na de most jön egy olyan előadó, aki annak idején a One Direction-nel kezdte, mára pedig a világ egyik legsikeresebb szóló előadója lett. Harry Styles érdekessége, hogy több koncertjén is megdöntötte saját bevételi rekordját, miközben a rajongók szerint még mindig ugyanazt a közvetlen, laza stílust hozza, amiért annak idején megkedvelték. Ezúttal Harry Styles az American Girl-lel érkezik Kaposvár rádiója.

0: csapjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Már a 3.49-ről is csak múlt időben tudunk beszélni, viszont a múzeumok éjszakájáról még jövő időben. Ha szeretitek azokat az estéket, amikor a város egy kicsit más arcát mutatja, akkor már most érdemes beírni a naptárba június 20-át, szombatot, ugyanis ismét érkezik a múzeumok éjszakája itt Kaposváron. A Riprónai Múzeumban délután 5 órától egészen éjfélig várják az érdeklődőket. Lesznek tárlatvezetések, családfakutatási programok, előadások, élményfestés, sőt még a büntetés végrehajtás múltjába és jelenébe is betekintést nyerhetnek a látogatók. Az este során Herman Otto előtt tisztelgő kiállítás is nyílik, és különleges tudományos előadásokkal is készülnek a szervezők. Aki pedig igazán hangulatos programra vágyik, annak ott a Szent Jakabi Bencis apátság romkertje, ahol este 9 órakor fáklyás tárlatvezetés indul a történelmi falak között. Emellett a Riprónai Emlékház és Látogatóközpont is csatlakozik a programokhoz koordinátori tárlatvezetésekkel. A legjobb hír pedig, hogy egyetlen karszalaggal az összes helyszín látogatható, ráadásul kedvezményesen. Június 20-án este Kaposváron nem csak a város, hanem a történelem, a kultúra és a művészet is életre kel. A múzeumok éjszakája idén is tartogat különleges élményeket. Legyetek ott, ha tehetitek, most pedig Switch Disco-val, Charlotte-tal és Felix-el folytatjuk, ez az I Found You a Rádió Moston.

0: Calvin Harris és Regan Bowman érkezett így a napra kézés az óra végén. Ez volt a Lovers in the Past Life rádió moston Kaposvár rádiójában. 8-kor híreket hoz Cseralmi Krisztián, aztán jövök vissza én is 9 és 10 óra között is újabb kiváló dalokkal. Maradjatok velünk, a Naprakésznek azonban most vége.
1: Ez volt a Naprakész. Kedvenc zenéiddel. A pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Elültették a véradók fáját a Vasari Parkban, megválasztották Kaposvár szépét. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elültették a véradók fáját Kaposváron a Vasari Parkban. Az ünnepséggel az önkéntes véradókat és az életmentésben vállalt szerepüket ismerték el. A rendezvényen Bognár Ferenc, a Magyar Vörös Kereszt alelnöke kiemelte, hogy a vér nem állítható elő mesterségesen, az csak ember adhatja embernek. A faültetésen részt vett Kárpáti Tíme alpolgármester is, aki párhuzamot vont a kaposvári életfákkal, amik szintén az élet fontosságát hangsúlyozzák. Lezajlott a 2026-os Miss Kaposvár döntője szombat este. A szépségverseny fináliában a résztvevők több fordulóban, fürdőruhában és elegáns öltözékben is bemutatkoztak, miközben a zsűri nem csak a megjelenést, hanem a személyiséget és a színpadi magabiztosságot is értékelte. A 2026-os Miss Kaposvár címet végül Szabó Hanna nyerte el. A közönség díjat Jeges Jászmin nyerte, az első udvarhölgy Oroszi Réka lett. A második udvarhölgyi címet a verseny történetében először holtversenyben Krista Korina és Hollósi Kiara kapta. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A kampánya Siófok vigyázz rá, de te is vigyázz rá elnevezést kapta. A Balatonparti Város a kampányban együttműködik a rendőrséggel, oktatási intézményekkel és a plázzsal is. Szeletelt szalámit hívott vissza a Lidl. A Dulano Altrender nevű szalámiban E. coli baktérium lehet, ami súlyos hasmenéses megbetegedést is okozhat. A kockázat főként legyengült szervezetűeknél, kisgyermekeknél és várandósoknál lehet jelentős. A fogyasztóvédelem arra kéri a vásárlókat, hogy a 2026. július 3-ai minőségmegőrzési idejű szalámikat ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol a vételárat a nyugta nélkül is visszatérítik. Németország és Svédország is kiütéses győzelmet aratott a labdarúgó világbajnokság legutóbbi játék napján. A németek első csoportmeccsükön 7-1-re nyertek a VB-n debütáló Curaçao ellen, Svédország pedig Tunéziát győzte le 5-1-re. Elefánt csontpart Ecuadort verte 1-0-ra, Hollandia pedig Japánnal játszott 2-2-es döntetlent. A foci VB-n ma este 6 órától Spanyolország Zöldfoki szigetek, 9 órától Belgium Egyiptom, éjféltől Szaúd-Arábia Uruguay, holnap hajnali 3-tól pedig Irán Új-Zéland meccseket rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
7: Kezdetben még előfordulhat esőzápor, majd aztán délelőtt csökken a csapadékhajlam. Késő délutánra a felhőzet is felszakadozik, és néhány órára a nap is előbukkan. Az ilyenkor megszokottnál hűvösebb lesz ma, legfeljebb 22 fokot mérhetünk. A hét végére viszont megérkezhet a nyár első hőhulláma.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Szép délelőtöt Kaposvár és környéke, már 9 óra után járunk, és továbbra is együtt indítjuk ezt a hétfői napot itt a Rádió Moston. Remélem, jól indult a reggel, a gyerekek megérkeztek az iskolába vagy táborba, a munkanap pedig már szépen felvette a ritmusát. Az én kislányom itt van velem, mert ma tanítás nélküli nap van, úgyhogy a háttérből szemléli az eseményeket. Június közepén járunk, és ilyenkor valahogy minden egy kicsit könnyebbnek tűnik, hosszúak a nappalok, reggelente már korán süt a nap, este pedig még bőven jut idő egy sétára, egy fagyira, akár egy kis kikapcsolódásra a szabadban. Mi pedig gondoskodunk róla, hogy a jó hangulatból a munkahelyeken se legyen hiány. Most pedig egy dalpremiér következik. Bebe Rexha az elmúlt években több mint 10 milliárd streamet gyűjtött össze a különböző platformokon, és érdekesség, hogy dalszerzőként már jóval azelőtt sikeres volt, hogy előadóként világsztárrá vált volna. Olyan slágerek megszületésében is közreműködött, amelyeket más előadók vittek sikerre. Most viszont a saját újdonsága érkezik, ráadásul itt a Rádió Moston, most először hallatjátok Bebe Rexha vadonatúj dalát, ez a One Day a 91.2.

One Republic énekelt, ez volt az I Ain't Worried 4:10 után a Rádió Moston, és ha már most tervezitek a hétvégét, akkor van egy remek kaposvári programajánlatunk. Június 21-én vasárnap ismét megtelik élettel a Színház Park, érkezik ugyanis a színházi piknik immár 4. alkalommal. Délután 3 órától egészen este 11 óráig várják a családokat, gyerekeket és mindenkit, aki szeretne egy kellemes nyári napot eltölteni a szabadban. A programok között lesz bábszínház, gyerekkoncert, táncház, golyalábas műsor, tűzzsonglőr show és természetesen színházi meglepetések is. A legkisebbeket arcfestés, kézműves foglalkozások, óriás buborékfújás, népi játékok és számos interaktív program várja, és a felnőttek sem fognak unatkozni. Este pedig koncerttel és közös nosztalgiázással zárul a nap a Csiky Gergely Színház művészeivel. És ami különösen jó hír, hogy teljesen ingyenes az egész, június 21-én tehát irány a Színház Park, ahol a nyár, a színház és a családi kikapcsolódás találkozik egyetlen nagy piknikben.

0: Időjárás jelentés.
1: Ahogyan azt már tapasztalhatjuk a bőrünkön, változékony, az átlagosnál hűvösebb idővel kezdődik a hét, szorványosan még továbbra is előfordul a zápor, zivatar és a szél is élénk lehet. A hét közepétől viszont egyre szárazabb, melegebb levegő érkezik fölénk. Hétfőn még folytatódik a hidegfronti hatás, gyakran lesz felhős az ég és bárhol előfordul a záporos csapadék. Az élénk északnyugati szélben kevéssel 20 fok feletti maximum hőmérsékleteket mérhetünk. Kedden megnyugszik a légkör, javulás várható időjárásunkban. Több lesz a napsütés és kissé már erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepén aztán délire fordul felettünk az áramlás, amellyel afrikai eredetű, egyre melegebb léghullámok érkeznek Somogyba. Ez pedig lényegében azt jelenti, hogy jönnek 30 fok feletti hőmérsékletek. És a hét második felében fokozódó kánikulára, hőségre számíthatunk, a nappali hőmérsékletek már 35 fok közelében alakulhatnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Reklám.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéjé tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
2: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
0: Reklám hangzott el. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

1991-ből jött az Erasure felvétele, a Love to Hate You a rádió moston, 3:45 múlt 2 perccel, és egy picit részletes kaposi kalendáriumot hoztam nektek, kedves hallgatók, így június 15-e apropóján, hiszen ma 75 éve Nagy Lajos lett a Kaposvári Városi Tanács végrehajtó bizottságának elnöke. 35 éve a mártír miniszterelnök lánya, Nagy Erzsébet is részt vett a Nagy Imre szülőházán a rendezett koszorúzási ünnepségen. Ma 25 éve Vonza András földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter meglátogatta a Kaposvári Egyetemet. Dr. Hon Péter rektorral, Szita Károly polgármesterrel és Mátrai Márta képviselővel folytatott tárgyalásain a diagnosztikai intézet működtetéséről, valamint a karnak a magyar-új-zélandi kapcsolatokban játszott szerepéről kiemelten is szó esett. Ma 20 éve a kaposvári aranyrókák, azaz a Golden Fox amerikai futballcsapat bemutató mérkőzést játszott a kaposvári repülőtéren a pécsi Gringos együttesével. A kaposváriak 39-0-ra nyertek. 2011. június 15-én Szita Károly polgármesterrel és a Somogyi Iparkamara képviselőivel is találkozott a Kaposvárra látogató Szayed Akha Banisheim, iráni nagykövet. A városházán kívül a Kaposvári Egyetemet és a villamossági gyárat is felkereste. És végül, de nem utolsó sorban, ma 10 éve Vimal Morapityié, a Kaposvári Rotary Klub elnöke és Szita Károly polgármester a városháza mellett átadta a Kossuth tér épületeit ábrázoló, a látássérülteknek segítő és turista látványosságot is jelentő térplasztikát. A bronzmakettet Pályános Ervin szentendrei művész készítette. Ezek történtek tehát Kaposváron június 15-én. Hamarosan 10 üt az óra, jön hírekkel Krisztián, most pedig Minellivel folytatjuk, ez a Rampampám a rádió moston.

0: Reklám.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
3: Igen!
4: A kaposvári Vesztnagykerben.
2: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
4: Nagyker áron mindenkinek.
2: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
5: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
6: Hyundai Tucson a Kaposvár KKFT-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Évadzáró társulati ülést tartott a Csiky Gergely Színház. Egy héten keresztül szondáztatnak a rendőrök az utakon. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Évadzáró társulati ülést tartott vasárnap a Csiky Gergely Színház. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90 000 néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzáron több személyváltozást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence, Török Saca pedig hamarosan szülési szabadságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargitai Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Egy megolvadt rádió okozott riadalmat egy nagyotádi társasházban múlt hét pénteken. Az egyik lakó kellemetlen szagot érzett az otthonában éjszaka, és gázszivárgásra gyanakodott. Az idős nő elzárta a gázt, majd a tűzoltók segítségét kérte, akik a helyszínen átvizsgálták a 6. emeleti lakást. Mint kiderült, a szag forrása egy polcra helyezett rádió volt, amelynek a hátoldala olvadt meg. A tűzoltók azonnal kihúzták a készüléket a konnektorból, így sikerült megelőzni a nagyobb bajt. A katasztrófavédelem megjegyezte, hogy 2025-ben mintegy 200 lakóépület gyulladt ki Somogyban, ezek negyedét valamilyen elektromos meghibásodás okozta. Egy hetes országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség. A hatóság közlése szerint az akció során kiemelten vizsgálják az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetőket. A kampány részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaratont is tartanak. Könnyen lenyelhetik a gyerekek a gombelemeket, erre figyelmeztetett a Heimpál kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint egy héten belül 4 gyermeket és nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel kellett ellátniuk. A kórház hangsúlyozta, hogy a gombelem különösen veszélyes, akár 20-60 percen belül súlyos szövetkárosodást okozhat. Ezért arra kérik a szülőket, hogy a lenyelés gyanúja esetén azonnal sürgősségi ellátást vegyenek igénybe, és ne várjanak a tünetek jelentkezésére. Hárman meghaltak egy hajóbalesetben a horvátországi Split közelében, miután összeütközött egy katamarán és egy vitorlás. A beszámolók szerint a katamarán egy kisebb 8 fős vitorlással ütközött, amely ezután elsüllyedt. A vitorláson utazók közül 3-an vesztették életüket, 4 embert kimentettek, egy szemét pedig keresnek a hatóságok. A katamarán utasai közül senki sem sérült meg. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki hibázott a balesetnél.
0: Időjárás jelentés.
7: Kezdetben még előfordulhat esőzápor, majd aztán délelőtt csökken a csapadékhajlam. Késő délutánra a felhőzet is felszakadozik, és néhány órára a nap is előbukkan. Az ilyenkor megszokottnál hűvösebb lesz ma, legfeljebb 22 fokot mérhetünk. A hét végére viszont megérkezhet a nyár első hőhulláma.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 10 óra múlt, a Pussycat Dolls érkezett, és a Hush-Hush itt a Rádió Moston. Szép napot kívánok mindenkinek, szép délelőttöt. Hát egy picit esős ez a délelőtt, úgyhogy ha kiugranátok bárhová, jó, ha van nálatok egy esernyő, mert bármelyik percen, bármikor jó lehet. Nem baj, jöjjön egy kis eső, frissítsen egy picit az időjárás is a hangulaton, a közérzeten, majd a hét második felében úgyis érkezik az afrikai eredetű meleg, addig pedig élvezzük a zenéket, és amennyire csak lehet, próbáljátok meg élvezni a munkát is. A Rádió Moston folyamatosan pörögnek minden idők legjobb dalai, ebben az órában is érkeznek klasszikusok, meg érkeznek slágerek a közelmúltból, meg újdonságok is. Nem sokára Teddy Swims-től a Door érkezik 2024-ből, most pedig Fluor, Sosehol és Sofia közöse a keserű szól a Rádió Moston.
1: Akinek fáj még

Olival azt kaptunk két puszit, ez volt a Kész-Kész a Rádió Moston, 10:45 után, és most is felhívom a figyelmet arra, kedves hallgatók, hogyha tehetitek, adjatok vért, minél többször, minél többen, minél több helyen, mert minél több embernek tudtok segíteni ezáltal. Ezen a héten Zamárdiban lesz véradás a Művelődési Házban, ma 14 órától, Kaposváron pedig holnap 9 és 18 óra között a Területi Vérellátó Intézetben várják a véradókat, illetve a Magyar Államkincstár is szervez véradást. Aztán 17-én Kastélyosdombón, majd szintén Kaposváron a cukorgyárnál lesz véradás, 18-án Csurgon, Marcaliban és Siófokon is tudtok segíteni a véretekkel, ha arra jártok, ott laktok, ott éltek, vagy éppen ott tartózkodtok. Lakcímkártya, tajkártya, személyigazolvány, ennyire van szükség, és hogyha kíváncsiak vagytok a pontos időpontokra és helyszínekre, akkor látogassatok el a kaposvármos.hu-ra. Most pedig a Follow the Flow-val megyünk tovább. Ez a világom a Rádió Moston.

0: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervizszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Igazán tartalmas hétvége elé nézünk, színházi piknik a színházparkban, múzeumok éjszakája, meg nagyon sok más szervezet is szervez mindenféle esemény szombatra és vasárnapra, de én ajánlok figyelmetekbe egy orgona harsonya hangversenyt is a Nagyboldogasszony Székesegyházban, mégpedig 20-án 19.30-tól itt Teleki Miklós és Vámosi Péter alkotásait, előadását hallhatjátok. Johann Sebastian Bach, Benedetto, Alexandre Guilmant, Kolonnai Zoltán és César Franck műveit is játsszák, a belépés ingyenes, adományokat pedig az egyház község javára elfogadnak. Június 20-19.30 Nagyboldogasszony Székesegyház, tehát itt Kaposváron.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
0: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervizszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám.
3: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éves születésnapja.
4: Az à la carte autóház az elmúlt éven sokak számára vált ismerős névé, nem csak Kaposváron, de Kaposvár környéken is. Kereskedésünkben 9 népszerű márka modelljei közül válogathatnak az ügyfelek, legyen szó első autóról, családi autóról, vagy akár céges használatra keresett modellről. Cél számunkra egyszerű, segíteni ügyfeleinknek megtalálni azt az autót, amely valóban megfelel az igényeiknek hétköznapi, akár céges felhasználásra.
3: Természetesen nem csak új autót lehet vásárolni, hanem a szerviz hátteret is biztosítják.
4: Kereskedésünk egyik kiemelkedő szolgáltatása a Modern Service Központ, ahol rendszeres karbantartások mellett garanciális és garanciális időn túli javításokat is végzünk. Különösen fontos szerepet kap teljes körű kárügyintézés nálunk, melynek köszönhetően egy esetleges baleset után az ügyfeleknek nem kell külön-külön intézniük a javítással kapcsolatos teendőket. A kárrendezéstől kezdve a javításig minden folyamatot szakembereink koordinálnak, így az autótulajdonosok gyorsabb és kényelmesebb ügyintézésre számíthatnak.
3: Tehát akkor mondhatjuk, hogy minden egy helyen.
4: Természetesen.
3: Személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
4: Márka kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton, a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
3: Köszönjük szépen a megosztott információkat.
4: És köszönjük, és hamarosan újabb információkkal jelentkezünk.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
5: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
6: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér bármiből, ami a világűrből jött, azt meteoritnak nevezzük.
5: Az a meteorit.
6: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
7: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
8: társadalmi célú hirdetést hallotta.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ez itt már a napi horoszkóp bizony, kedves hallgatók, és kezdjük ezúttal is a kossal. Új gondolatokat, új inspirációt, új ötleteket, új információkat, sőt új embereket is sodorhat a sors az életedbe a napi horoszkóp szerint. Legyél nyitott mindenre, érdemes, mert most kedvező szelek fújnak. Bika. Végig gondoltad mostanában a terveidet? Ha nem, akkor most gyorsan vedd sorra, hogy mi az, amit időszerűnek érzel. Itt az ideje annak is, hogy kitűzd magad elé mindazt, ami boldoggá tenne. Az ikrek újhold segít megvalósítani a vágyaidat. Újhold van az ikrek jegyében. Ha van valami, amire régóta készülsz, vagy új célt tűznél magad elé, akkor eljött az ideje, hogy megnyomd a start gombot. A mai napnak sokkal hosszabb távú hatása lehet rád, mint bárki másra. Rák. Az ikrek újhold komoly inspirációt ad neked hétfőn, és még a kommunikációdat is megváltoztatja, most sokkal világosabban beszélsz, ez nagy hatékonyságot ad. Sokat haladhatsz a feladatokkal, de csak akkor, ha sikerül tárgyilagosabban tekintened a problémákra.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Az új hold szellemi területen hat, és egészen új megvilágításba helyez egy sor kérdést, ami mostanában foglalkoztat. Nagyon jó intuíciót ad, és most valóban fel tudod ismerni, kik azok, akik igaz barátok, és kik azok, akik csak érdekből vannak veled. Váratlan meglepetés érhet hétfőn. Szűz. Hétfőn az új holdnak köszönhetően a kommunikáció kerül előtérbe. Megtapasztalod, mekkora súlya van a szavaidnak. Épp ezért most óvatosan a véleményekkel. Nem is biztos, hogy bele kellene szólnod mások ügyeibe. Tartsd meg a véleményedet magadnak. Hidd el, sokkal jobban jársz, ha csak figyelsz. Mérleg. A hétfői nap vagy a most következő időszak egy sorsszerű találkozásról, új ismertségről is szólhat, főleg, ha még keresed a párodat. Legyél nyitott, mert lehet, hogy épp most sodorja az utadba azt a személyt az élet, aki később az igazi párod lehet. Jöhet olyan személy is, aki más szempontból van rád nagy hatással. Skorpió. Bármibe is kezdesz ma bele, azzal jó eséllyel elsöprő sikert aratsz, különösen akkor, ha mindehhez beveted azt a szenvedélyt és akaraterőt, ami mindig is ott rejtőzött benned. Vegyél hát nagy levegőt, és kezdj bele a munkába.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez itt már a horoszkóp utolsó felvonása a mai napra. Nyilas, hétfőn az ikrek újhold hatására olyan szellemi, átalakító energiákat érezhetsz, amelyek talán a véleményedet is megváltoztatják bizonyos témákról. Mindez könnyen lehet, hogy ösztönzően hat rád, és arra inspirál, hogy változtassa az életed néhány aspektusán. Bak! Az ikrek újhold jókedvű és sikeres napot jelez. Minden, amiben most kezdesz, sikert ígér. Ha nem is azonnal, de hosszú távon mindenképp kifizetődik a befektetett energia. Izgalmas találkozás, új ismertség is lehetséges. Vízöntő. Szuper fordulatokat, sikert, jó eredményeket hoz neked, hogy újhold van az ikrekben, ami szintén levegő elemű jegy. Nagyon jól tudsz most egyeztetni, kommunikálni, és sikerül meggyőzni valakit, akár a főnököt is az igazadról. És végül halak. Nagyon kedvez számodra az ikrek újhold, járj nyitott szemmel és füllel, mert csupa olyan hatás érhet, ami előre visz. Új tervek fogalmazódhatnak meg benned, amikbe érdemes is belevágni.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Tiestót és Tate McRae-t hallgattuk, ez volt a 10.35, 11 órához érkezünk hamarosan, rendíthetetlenül hozza a híreket, Cseralmi Krisztián óráról órára, viszont én kicsekkolok a stúdióból, a helyembe pedig Györfi Betta ül be 11 után. Kívánok mindenkinek egy

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Autó Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Autó Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc

0: autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Elültették a Véradók fáját Kaposváron. Tanévzáró gálával ünnepelt a 30 éves Mikrokozmosz. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elültették a Véradók fáját Kaposváron a Vasari Parkban. Az ünnepséggel az önkéntes véradókat és az életmentésben vállalt szerepüket ismerték el. A rendezvényen Bognár Ferenc, a Magyar Vörös Kereszt alelnöke kiemelte, hogy a vér nem állítható elő mesterségesen, az csak ember adhatja embernek. A faültetésen részt vett Kárpáti Tíme alpolgármester is, aki párhuzamot vont a kaposvári életfákkal, amik szintén az élet fontosságát hangsúlyozzák. Tanévzáró gálával ünnepelte jubileumát a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola szombaton az Együd Árpád Kulturális Központban. Az intézmény idén fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Kecskés Miklósné, a Mikrokozmosz igazgatója, köszöntőjében kiemelte a művészeti nevelés közösségformáló és személyiségfejlesztő szerepét, majd a diákok vették birtokba a színpadot. A teltházas gálán néptáncosok, társastáncosok, modern táncosok és hangszeres előadók mutatkoztak be a közönség előtt. Zászlószentelő ünnepséget rendezett Kaposváron a Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesülete fennállásának 5. évfordulója alkalmából. A belvárosi rendezvény felvonulással kezdődött, majd ünnepélyesen átadták és megszentelték az Egyesület új csapat zászlaját. A szervezők kiemelték, hogy a huszár hagyomány ma is élő örökség, amely a hazaszeretetet, a közösségi összetartozást és a történelmi értékek továbbadását szolgálja. Az eseményt néptánc bemutató és katonazenekari koncert zárta. Nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok augusztus 3-ától. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az uniós szabályozással összhangban ettől az időponttól ezek az okmányok érvényüket veszítik, és a hatósági nyilvántartásban automatikusan lejártnak minősülnek. Az érintettek nem kapnak külön értesítést, ezért azt kérik, mindenki időben ellenőrize okmányait. A régi típus helyett bármely kormányablakban lehet igényelni új személyigazolványt. Németország és Svédország is kiütéses győzelmet aratott a labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapján. A németek első csoportmeccsükön 7-1-re nyertek a VB-n debütáló Curaçao ellen, Svédország pedig Tunéziát győzte le 5-1-re. Elefánt Csontpart Ecuadort verte 1-0-ra, Hollandia pedig Japánnal játszott 2-2-es döntetlent. A foci VB-n ma este 6 órától Spanyolország Zöldfoki szigetek, 9 órától Belgium Egyiptom, éjféltől Szaúd-Arábia Uruguay, holnap hajnali 3-tól pedig Irán Új-Zéland meccseket rendeznek.
1: Időjárás jelentés.
2: A későbbiekben is számíthatunk még kisebb esőre, de napközben már csökken a csapadék hajlam. Késő délutánra felszakadozik a felhőzet, és néhány órára a nap is előbukkan. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb az idő ma, legfeljebb 22 fokot mérhetünk, a hét végére viszont megérkezhet a nyár első hőhulláma.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
3: Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
4: Szép napot és sok-sok derűt kívánok ezen a borongós napon. 4 perccel 11 óra után üdvözlök mindenkit. Remélem a hangulatotokra inkább pozitív hatással van ez az idő, mint negatív. Kell nekünk az eső, főleg mivel, hogyha jól láttam, akkor egy egészen komoly kánikulai időszak kezdődik hamarosan. Majd erről is beszélek, és sok minden másról is. Remélem, hogy együtt fogunk rádiózni egészen késő délutánig. Tartsatok hát velünk, mindig lesz itt kiváló sláger, meg egy Magnacum Laude újdonság ezzel a címmel. Arás és Sampol párosa viszont a She Makes Me Go-t hozza most.

0: Are you coming in or what?
1: Ez volt Sabrina Carpenter dala, House Tour, itt a rádió mostan a 91.2-n, 2 perccel járunk 4:12 után, ti a városban, hogy jártok? Remélem, hogy zavartalanul és nyugodtan, feszültségmentesen, nincs kiabálás a másik sofőrre, vagy gyalogosra, bicajosra, utóbbiból talán kevesebb lehet, illetve rolleresből ebben a kicsi csapadékos időben, de természetesen én biztos vagyok benne, hogy vannak, akiket ez nem tántorít el attól, hogy ezt a környezetbarát és egészséges közlekedési eszközt válasszák, remélhetőleg ruhában, vagy akár esőkabátban, nem úgy, mint a minap egy úriember Csepelen mesztelenül bringázott. Az nem annyira kifizetődő, hiszen a rendőrök le is kapcsolták. Na de ne kapcsoljanak le benneteket, semmilyen járművel, ezért tartsátok be a szabályokat, és vigyázzatok magatokra, jöhetnek az infók, a közlekedési infók, hozzánk is tőletek, a 70-32-32-355-ös SMS és Viber számunkra, ami ugye telefonszám is, tehát hívni is tudtok bennünket. Én hívom Robbie Williams-et, a Lil Mix-et, és most Sigmát, ő a Nobody's Love című dalát hozza. I am

0: Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
1: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és választátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
0: Reklám hangzott el.
3: 12:30 van, lassan lehet készülődni az ebédhez, ugye? És tudtok is? Leülni az asztalhoz, nyugiban elfogyasztani valami finomat, egészségeset. Hát mi sem fogunk stresszelni a következő percekben, és hallgatva minket biztos vagyok benne, hogy ti sem, ha netán lenne okotok rá. Nagyon laza kis dalokkal jövünk. Would You Be Loved? Ez a címe Bob Marley klasszikusának. Mindjárt szól, de előbb még Taylor Swift és Post Malone hozza közösen a Fortnite címűt itt a rádió mostom.

Coffee and the Giants és Purple Disco Machine közösen okozott nekünk néhány kellemes percet a Paradise című dallal. A rádió moston hallgattuk, egy perc múlva lesz 3:42, várjuk még Olivia Rodrigo-t, Dandy Warhol-t és Cyrilt a True című dal feldolgozásával. Az eredeti is olyan finom volt, de hát az ausztrál DJ is mindig ügyes kézzel nyúl hozzá a régi slágerekhez, úgyhogy ez a feldolgozás is szívmelengető lett. Na meg itt a Well Hello nekünk a város szemeivel, akik legyetek ti számomra, és ha bármi fontosat láttok, üzenjétek meg nekünk, főleg az utakról, de egyébként bármiről tájékoztathattok bennünket, 70-32-32-355, még arról is akár, hogy telik ez a hétfői napotok, én kíváncsi vagyok rá.

0: Reklám.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
2: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpiercingek széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-ig. 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: Az év ajánlatával várunk a Kaposvári Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Veszt Nagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagyker áron mindenkinek.
4: Veszt Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
2: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Évadzáró társulati ülést tartott a Csiky Gergely Színház, megválasztották Kaposvár szépét. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Évadzáró társulati ülést tartott vasárnap a Csiky Gergely Színház. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90 000 néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzáron több személyváltozást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence, Török Saca pedig hamarosan szülési szabad.

0: bíróságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargitai Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Lezajlott a 2026-os Miss Kaposvár döntője szombat este. A szépségverseny fináliában a résztvevők több fordulóban, fürdőruhában és elegáns öltözékben is bemutatkoztak, miközben a zsűri nem csak a megjelenést, hanem a személyiséget és a színpadi magabiztosságot is értékelte. A 2026-os Miss Kaposvár címet végül Szabó Hanna nyerte el. A közönség díjat Jeges Jászmin nyerte, az első udvarhölgy Orosz Iréka lett. A második udvarhölgyi címet a verseny történetében először holtversenyben Krista Korina és Hollósi Kiara kapta. Kiváló minősítést kapott a hazai természetes fürdőhelyek többsége. Az Európai Unió 4 év adatai alapján készített értékelése szerint a magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló besorolású. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei tó strandjainak többsége továbbra is kiváló minősítést ért el, és javuló tendencia figyelhető meg a Duna és a Tisza egyes fürdőhelyein is. Az országban működő 279 strandból 183 kiváló, 63 jó minősítést kapott, míg 4 helyszín kifogásolt besorolást kapott, köztük a Deseda is. Egy hetes országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség. A hatóság közlése szerint az akció során kiemelten vizsgálják az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetőket. A kampány részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaratont is tartanak. Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közlése szerint az egyesség nyomán megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok megszünteti a tengeri blokkádot, miközben Irán vállalja, hogy nem jut atomfegyverhez. A tervek szerint a megállapodást pénteken Genfben írják alá, akár Trump részvételével. J.D. Vance alelnök szerint a felek minden katonai művelet leállítását vállalták, és a közvetítésekben Pakisztán, Katar, Szaúd-Arábia és Törökország is szerepet játszott.
1: Időjárás jelentés.
0: A későbbiekben is számíthatunk még kisebb esőre, de napközben már csökken a csapadék hajlam. Késő délutánra felszakadozik a felhőzet, és néhány órára a nap is előbukkan. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb az idő ma, legfeljebb 22 fokot mérhetünk, a hét végére viszont megérkezhet a nyár első hőhulláma.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Feltételezem, sokan várták, hát itt van a hétfő délután, 4 perccel múlt el 12 óra, na de a nap második felében mi minden fér még bele, ugye? Hát rengeteg teendő, munka elvégzése, és még aztán kedvünkre való dolgok. Legalábbis alakítsátok így, hogyha nem is órákig, de legalább néhány percig. Valami olyannal foglaljátok el magatokat, amitől igazán jól érzitek magatokat, mi pedig csupa olyan dalt játszunk a folytatásban is. Typical Male címmel egy Tina Turner klasszikus, jön Beberex a Sad Girls című újdonságával, és itt van MC Hammer a You Can't Touch This című klasszikussal. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Két Gergő, Dániel Fi és Rácz Gergő közös dala szólt, elrontottam címmel a Rádió Moston, hát a szezon semmiképpen sem rontotta el. A Kaposvári Kosárlabda Klub, azért az a bronzérem gyönyörű volt. Örömmámorral, örömkönnyekkel ünnepeltek a szurkolókkal együtt az arénában, még május végén. Nem biztos, hogy lesz most örömmámor, meg örömkönny, de azért közösen a kosarasokkal egy délutánt el lehet tölteni. A szurkolói ankét keretében a Városi Sportcsarnokban holnap 6 órától tartják ezt. A Városi Sportcsarnok tanácstermében, a büfénél, amelyre szeretettel várnak mindenkit. Már lehet tudni egy-két emberkéről, hogy marad-e a csapatnál, vagy megy-e, de további részleteket is meg lehet tudni, illetve hát a célkitűzéseket, a jövőt, illetően na meg minden szurkoló felteheti a kérdéseit a csapattal, a játékosokkal kapcsolatban. Holnap tehát szurkolói ankét, a kaposvári kosarasok várnak mindenkit az eseményre 6 órától a Városi Sportcsarnok tanácstermébe. Én pedig várlak benneteket egy Rihanna dallal, mindjárt My Smith. Stay team, yeah.

0: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezetőautómárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Ma egy jótékonysági hangversenyre hívnak mindenkit Magyar Timót gyógyulásáért a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolába 17:30 kezdődik. De holnap is lesz koncert, Úgy volt címmel Sipos Levente és barátainak előadását szintén a Liszt Ferenc Zeneiskolában lehet meghallgatni 18:00-tól majd, a belépés ingyenes. A Takács Gyula könyvtárban ma Balla Eleonóra fotókiállítása nyílik a Fák szimmetriája címmel délután 16:00. A kiállítást Kántor Krisztián ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Lesz női szaunaest ma ismét a Virágfürdőben, este 7 és 10 között. Az MCC Kaposvári Képzési Központ ismét vár benneteket egy jó kis előadásra, Így olvastok ti címmel a Dorottya házba. Kedden 17:00 kezdődik majd. A beszélgetés során nem mindennapi kérdések és személyes történetek mentén lehet megismerni a mai fiatalok és régebb óta fiatalok olvasási szokásait. Akik beszélgetnek, Kis Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatóhelyettese, dr. Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campus főigazgatóhelyettese, és Nagy Brigitta, az MCC középiskolás programjának oktatója és kaposvári koordinátora, a ROM könyvtár megálmodója. A belépés ingyenes. A Hangya tanodában holnap délután 17:00 Uzsajné dr. Pécsi Rita tart előadást abban a témában, hogy mire képes a bizalom a nevelésben és a vezetésben. A Bajcsi Zsinszk utcába várnak minden érdeklődőt, az előadás ingyenes. Szerdán az első felolvasó színházi délután ókulári projekt rendezvényére hívnak mindenkit a Takács Gyula könyvtárba 15:00. Ismét 3 szerző friss és rövid drámáit mutatják be felolvasó színházi előadás formájában. A részvétel ingyenes. A Kultik moziba ma is várnak benneteket 15:00-tól késő estig. 8 film van műsoron, csütörtöktől jön a Toy Story 5 című mese a gyerkőcöknek és az Életem legjobb száma című musical végjáték újdonságként.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
0: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezetőautómárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám.
3: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éves születésnapja. Természetesen nem csak új autót lehet vásárolni, hanem a szerviz hátteret is biztosítják. Jól tudom?
4: Kereskedésünk egyik kiemelkedő szolgáltatása a Modern Szervizközpont, ahol rendszeres karbantartások mellett garanciális és garanciális időn túli javításokat is végzünk. Különösen fontos szerepet kap teljes körű kárügyintézés nálunk, melynek köszönhetően egy esetleges baleset után az ügyfeleknek nem kell külön-külön intézniük a javítással kapcsolatos teendőket. A kárrendezéstől kezdve a javításig minden folyamatot szakembereink koordinálnak, így az autótulajdonosok gyorsabb és kényelmesebb ügyintézésre számíthatnak.
3: Tehát akkor mondhatjuk, hogy minden egy helyen.
4: Természetesen.
3: Egy éves születésnap, ez általában kedvezményekkel szokott járni. Milyen meglepetésekkel várjátok a kedves érdeklődőket?
4: Nyilván az nálunk is így van. Az első évforduló alkalmából az à la carte autóház szeretné megköszönni az ügyfelei bizalmát. Ennek részeként különböző szerviz kedvezményekkel készülünk, melyek kiváló lehetőséget kínálnak az autók felkészítésére és karbantartására.
3: Biztos vagyok benne, hogy vannak még jó kis kedvezmények és akciók. Személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
4: A kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
3: Köszönjük szépen a megosztott információkat.
4: Mi is köszönjük, és hamarosan újabb információkkal jelentkezünk.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Velünk gyorsabban megy a munka! Rádió Mors.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Madonna egy 1998-as dalát vettük elő, a Nothing Really Matters címűt a Rádió Moston, közben pedig az énekesnek ugye nemrég új albuma jelent meg, ismét nagyon bulisra vette a formát, nem akar öregedni, bizonyos szempontból nem is baj ez. A fiatalosságot tartjuk mi is, Minelli jön nem sokára a Jazz Glyn után, a Coldplay zenélni fog, most pedig Katy Perry érkezik.

0: Reklám.
1: Buongiorno!
2: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
3: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
4: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
5: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150

0: 50.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Autonexusnál Kaposváron, és induljon útnak stílusosan.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70 170 87 75.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Elültették a víradók fáját a Vasari Parkban. Késő délutánra már felszakadozhat a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cseralmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elültették a víradók fáját Kaposváron a Vasari Parkban. Az ünnepséggel az önkéntes víradókat és az életmentésben vállalt szerepüket ismerték el. A rendezvényen Bognár Ferenc, a Magyar Vöröskereszt alelnöke kiemelte, hogy a vér nem állítható elő mesterségesen, az csak ember adhatja embernek. A faültetésen részt vett Kárpáti Tíme alpolgármester is, aki párhuzamot vont a kaposvári életfákkal, amik szintén az élet fontosságát hangsúlyozzák. Vádat emeltek egy somogyi férfi ellen, aki megfejelte a nevelt lánya 16 éves unokatestvérét. A 13 éves lány otthon azt mondta, hogy ott alszik egy barátnőjénél, ám végül egy buliban kötöttek ki. A lány annyi alkoholt ivott, hogy rosszul lett, ezért az unokatestvére, aki szintén ott volt, felhívta a lány édesanyját. A lányért a nevelő apja ment el, aki kiabálni kezdett a fiatalokkal és megfejelte a 16 éves fiút. A kaposvári járási ügyészség garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a férfi ellen. Egy megolvadt rádió okozott riadalmat egy nagyotádi társasházban múlt hét pénteken. Az egyik lakó kellemetlen szagot érzett az otthonában éjszaka, és gázszivárgásra gyanakodott. Az idős nő elzárta a gázt, majd a tűzoltók segítségét kérte, akik a helyszínen átvizsgálták a 6. emeleti lakást. Mint kiderült, a szag forrása egy polcra helyezett rádió volt, amelynek a hátoldala olvadt meg. A tűzoltók azonnal kihúzták a készüléket a konnektorból, így sikerült megelőzni a nagyobb bajt. A katasztrófa védelem megjegyezte, hogy 2025-ben mintegy 200 lakóépület gyulladt ki Somogyban, ezek negyedét valamilyen elektromos meghibásodás okozta. Könnyen lenyelhetik a gyerekek a gombelemeket, erre figyelmeztetett a Heimpál kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint egy héten belül 4 gyermeket és nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel kellett ellátniuk. A kórház hangsúlyozta, hogy a gombelem különösen veszélyes, akár 20-60 percen belül súlyos szövetkárosodást okozhat. Ezért arra kérik a szülőket, hogy a lenyelés gyanúja esetén azonnal sürgősségi ellátást vegyenek igénybe, és ne várjanak a tünetek jelentkezésére. 4 meghaltak egy hajóbalesetben a horvátországi Split közelében, miután összeütközött egy menetrend szerint közlekedő katamarán és egy vitorlás. A beszámolók szerint a katamarán egy kisebb 8 fős vitorlással ütközött, amely ezután elsüllyedt. A vitorláson utazók közül 4 vesztették életüket, 4 embert pedig kimentettek a hatóságok. A katamarán utasai közül senki sem sérült meg, azt egyelőre nem tudni, hogy ki hibázott a balesetnél.
3: Időjárás jelentés.
4: A későbbiekben is számíthatunk még kisebb esőre, de napközben már csökken a csapadék hajlam. Késő délutánra felszakadozik a felhőzet, és néhány órára a nap is előbukkan. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb az idő ma, legfeljebb 22 fokot mérhetünk, a hét végére viszont megérkezhet a nyár első hőhulláma.
3: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Györfi Betta.
5: Györfi Betta.
6: Hát énekeljem én is azt nektek, hogy én nem érdekel, mint Deniz és Orsova Irenit, de igenis érdekel, hogy hogy érzitek magatokat. Ezért szeretném továbbra is, hogy maradjatok itt a 91.2-n, mert feldobjuk a hangulatot még Bruno Mars I Just Mind című dalával is, na meg itt van Lost Frequencies, Other Feeling-el.

nagyon adom ennek a dalnak a hangulatát, és pont passzolt ehhez a naphoz, borongós, esős időhöz, Roxette klasszikusa, Queen of Rain szólt a rádió mostom. Na de azért felpörgetjük majd magunkat egy Weekend dallal, aki már Európában turnézik, a kanadai énekes elképesztő látványelemekkel gazdagította a showját. A beszámolók szerint döbbenet, ami a koncertjein folyik. Ráadásul a turné már önmagában is történelmi, átlépte az 1 milliárd dolláros bevételt, így jelenleg a valaha volt legsikeresebb férfi szóló előadói koncertturnék egyike. In Your Eyes című dalát hozza, tehát Weekend nem sokára hozzánk, de előbb Robin Schulz zenél, ez az Only Ways Up című tőle.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Hello és Anita közös dala Looking for Love szólt a rádió moston, 3 perccel múlt el 2:30, hogy tehát a hétvégétek. Remélem, hogy jó sok élményt szereztetek, például a Rigó Jancsi napok alkalmával. Ha ott voltatok azért, ha nem, akkor azért érdemes a Kaposvár most.hu-ra kattintani, mert egy komoly képgalériát láthattok, illetve még videó is van fent egy-egy koncertről. Na meg a sütikről, a klasszikus Rigó Jancsik mellett több különlegesség is terítékre került a vendéglátó egységek. Na ez így ebéd után vagy előtt, ki hogy van vele, még képekben is igen incsiklandó. Nézzetek rá! Nálunk pedig hallgassátok közben Benson Boone Beautiful Things című dalát, vagy a Depeche Mode-tól az I Feel Love című.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel.

0: minden odaáll.
1: A reményt Kováéktól kaptuk a rádió mostan, 3:42, tőlünk kaptok még egy Jason Derulo dalt a hírek előtt, és egy Bialex slágert is, aki nem sokára jön Siófokra a plázsra, július 24-én koncertezik ott, de Zamárdiban a Strandfesztiválon is fog, augusztus 20-án, hogy csak a legközelebbiket említsem, mármint helyszín ügyileg, hiszen az egész nyarat koncertezéssel tölti a srác, meg lesz egy nagy Budapest parkos fellépése is majd szeptember 5-én. Még mindig címmel szól a dala, a Switch Disco és Ella Henderson React címűje után. 24.

0: Reklám.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
1: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
3: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéjé tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu. Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Évadzáró társulati ülést tartott a Csiky Gergely Színház, megválasztották Kaposvár szépét. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Évadzáró társulati ülést tartott vasárnap a Csiky Gergely Színház. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90.000 néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzáron több személyváltozást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence, Török Saca pedig hamarosan szülési szabadságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargitai Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Lezajlott a 2026-os Miss Kaposvár döntője szombat este. A szépségverseny fináliában a résztvevők több fordulóban, fürdőruhában és elegáns öltözékben is bemutatkoztak, miközben a zsűri nem csak a megjelenést, hanem a személyiséget és a színpadi magabiztosságot is értékelte. A 2026-os Miss Kaposvár címet végül Szabó Hanna nyerte el.

0: A közönség díjat Jeges Jászmin nyerte, az első udvarhölgy Oroszi Réka lett. A második udvarhölgyi címet a verseny történetében először holtversenyben Krista Korina és Hollósi Kiara kapta. Az olvasási szokásokról és a könyvek szerepéről tart szabadtéri beszélgetést kedden a Kaposvári MCC. Az Így olvastok ti című program délután 5 órakor kezdődik a Dorottyaház udvarán. A résztvevők arról beszélgetnek majd, hogy olvasnak-e még a mai fiatalok, hogyan lehet megszerettetni a könyveket a gyerekekkel, és milyen helye van az olvasásnak a digitális világban. A beszélgetés vendége lesz Kiskozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campus főigazgató helyettese, valamint Nagy Brigitta, az MCC Kaposvári Középiskolás programjának koordinátora. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A kampánya Siófok vigyázz rá, de te is vigyázz rá elnevezést kapta. A Balatonparti Város a kampányban együttműködik a rendőrséggel, oktatási intézményekkel és a plázzsal is. Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közlése szerint az egyesség nyomán megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok megszünteti a tengeri blokkádot, miközben Irán vállalja, hogy nem jut atomfegyverhez. A tervek szerint a megállapodást pénteken Genfben írják alá, akár Trump részvételével. J.D. Vance alelnök szerint a felek minden katonai művelet leállítását vállalták, és a közvetítésekben Pakisztán, Katar, Szaúd-Arábia és Törökország is szerepet játszott.
1: Időjárás jelentés.
0: A későbbiekben is számíthatunk még kisebb esőre, de napközben már csökken a csapadék hajlam. Késő délutánra felszakadozik a felhőzet, és néhány órára a nap is előbukkan. Az ilyenkor megszokottnál jóval hűvösebb az idő ma, legfeljebb 22 fokot mérhetünk, a hét végére viszont megérkezhet a nyár első hőhulláma.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Előttünk egy újabb óra, amiben ismét bebizonyítjuk nektek, hogy a zene több, mint hangok sora, gyógyít, emlékeket ébreszt bennünk, és újra lángra lobbantja azokat az érzéseket, amelyek egy-egy dallamhoz vagy pillanathoz kötnek bennünket, és amikről azt hittük már, hogy el is felejtettük. Konkrétan nekem is lesz egy ilyen dal ebben az órában, Morandi Angels címűje, illetve azért majd új érzéseket köthetünk egy friss darabhoz, az Evanescence legújabbjához, viszont itt van Alex Gaudino és Kelly Rowland is. A What a Feeling-el.

Rádió Moston, 3:43, lassan ideje megint átadni magunkat egy napi hajtás után a pihenésnek, ami nem jutalom a teljesítmény után, hanem a teljesítő képesség egyik alapfeltétele. Mindenki tudja, hogyha a regeneráció folyamatosan háttérbe szorul, annak előbb-utóbb ára lesz, csökken a koncentráció, romlik a kreativitás, nő a hibázás esélye, és egyáltalán az az energia szint sem lesz meg, amely mellett jól tudunk működni. Ma már ritka kincs a pihentség, vagy a mentális stabilitás. Ezért az év minden napján kell tenni azért, hogy az idegrendszerünk a lehető legjobb módon tudjon regenerálódni. Nem csak a nyári szabik idején, hanem így. Egy hétfői délutánon is. Amikor némi szexiséget is belevihetünk a napba, a Klak dalával. Ez a You Sexy Thing.

0: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Hétvégén múzeumok éjszakája szombaton június 20-án több helyszínen is a városban és a környéken. A Ripronai Múzeum délután 5-től évfélig tart nyitva, és egészen különleges dolgokkal várnak benneteket élményfestéssel, bábelőadással, levéltári programokkal, múzeumi tapogatókkal, tárlatvezetéssel, kiállítás megnyitóval, ismeretterjesztő előadásokkal. De megismerhetjük a börtönöket régen és ma, illetve lesz tűzugrás is a Somogy zenekarral. A Szent Jakabi Bencés Apátság romkertje délután 5 és este 11 között lesz nyitva, este 9 órakor fáklyás tárlatvezetésre hívnak benneteket. A Ripronai Emlékház és Látogatóközpont szintén délután 5 és este 11 között tartja nyitva kapuit, lesz 6 órakor és 7 órakor is koordinátori tárlatvezetés. Aztán a múzeumok éjszakáját a Szennai Skanzenben is megrendezik, szombaton 6 órakor fotókiállítás és filmvetítés lesz, 8:30-tól Dongó Helka koncert, este 9:30-tól Szent Ivánéi táncház és tűzugrás a Berbécs együttessel, de szalonna sütéssel várnak benneteket, népi és kézműves játszóval is, mese előadással, randi kosárral, amire lehet még jelentkezni, valamint közös énekszó mellett koszorú készítés zajlik, és szerelmi jóslások is várhatóak. Mindez most szombaton, a múzeumok éjszakáján.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
0: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám.
3: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éve születésnapja. Két témát már említettünk a korábbiakban, ugye az új autókínálatot, aztán a használt autókról is beszéltünk, továbbá a szervízszolgáltatásokról. Egy éves születésnap, ez általában kedvezményekkel szokott járni. Milyen meglepetésekkel várjátok a kedves érdeklődőket?
4: Nyilván az nálunk is így van. Az első évforduló alkalmából az à la carte autóház szeretné megköszönni az ügyfelei bizalmát. Ennek részeként különböző szervizkedvezményekkel készülünk, melyek kiváló lehetőséget kínálnak az autók felkészítésére és karbantartására.
3: Na, ez már is nagyon-nagyon jól hangzik. Van esetleg más valami is még a kínálatban?
4: Emellett van egy születésnap időszakunk, ami azt jelenti, hogy a tesztfületésre jelenkező ügyfeleink a kollégáknál regisztrálnak, és közöttük egy 30, 50 vagy 80 ezer forintos üzemanyagutalványt sorsolunk ki.
3: Ó, hát ez a mai világban úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon korrekt ajánlat. Plusz nyilván autót is lehet próbálni, megnézni az új modelleket, akár a használt modelleket, a szervizszolgáltatásokat. Esetleg, ha valaki még nem járt az à la carte autóházba, személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
4: Márka kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton, a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautohaz.hu.
3: Köszönjük szépen, hát akkor találkozunk legközelebb kint az à la carte autóházban.
4: Mi is köszönjük, és várunk téged is, és kedves ügyfeleinket, valamennyi érdeklődőt.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18, csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

szemporosan ragyogó dal, ez legalábbis szerintem olyan a hangulata a DAF címűnek, amit Monitor hallgattunk a rádió moston 3:43-ban. Tiestót várjuk még ebben az órában, a Follow the Flow-t, Michael Patrick Kelly-t és a Journey klasszikust is előveszünk, a Don't Stop Believin' címűt. Közben pedig várom tőletek az infókat az utakról a 7032 32 355-ös SMS és Viber számunkra.

0: forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
3: Igen!
4: A kaposvári Vesztnagykerben.
2: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
4: Nagykeráron mindenkinek.
2: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
0: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nyáron irány a Balaton?
8: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
7: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
8: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
9: kultkikötő.hu
10: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
11: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: Kaposvár is csatlakozik a múzeumok éjszakájához. Kiváló minősítést kapott a hazai természetes fürdőhelyek többsége. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kaposvár is csatlakozik a múzeumok éjszakájához. Szombaton 17 órától évfélig várják a látogatókat a Ripper-Rónai Múzeumban. A programok között kiállítás megnyitó, tárlatvezetések, családfakutatósorok, épülettörténeti séták és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Lesz báb előadás, élményfestés, valamint előadások a madárvédelemről és a vadászati hagyományokról. A látogatók bepillanthatnak a restaurátor és preparátor műhelyek munkájába, a gyerekeket pedig interaktív foglalkozások várják. Az estét 9:30-tól tűzugrás várja a múzeum udvarán. Zászlószentelő ünnepséget rendezett Kaposváron a Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesülete fennállásának 5. évfordulója alkalmából. A belvárosi rendezvény felvonulással kezdődött, majd ünnepélyesen átadták és megszentelték az Egyesület új csapat zászlaját. A szervezők kiemelték, hogy a huszár hagyomány ma is élő örökség, amely a hazaszeretetet, a közösségi összetartozást és a történelmi értékek továbbadását szolgálja. Az eseményt néptánc bemutató és katonazenekari koncert zárta. Egy szezon után távozik a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatától Máltai Schmidl. A 29 éves cseh feladó átló tavaly nyáron érkezett az együtteshez, és a mögöttünk hagyott szezonban meghatározó szerepet töltött be a Finónál. 33 bajnoki és 6 magyar kupa mérkőzésen lépett pályára, és rendre a csapat legeredményesebb játékosai között szerepelt. Máltai Schmidl a Finó Kaposvárral bajnoki címet és magyar kupát nyert. Kiváló minősítést kapott a hazai természetes fürdőhelyek többsége. Az Európai Unió 4 év adatai alapján készített értékelése szerint a magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló besorolású. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei tó strandjainak többsége továbbra is kiváló minősítést ért el, és javuló tendencia figyelhető meg a Duna és a Tisza 1-es fürdőhelyein is. Az országban működő 279 strandból 183 kiváló, 63

0: minősítést kapott, míg 4 helyszín kifogásolt besorolást kapott, köztük a Deseda is. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt az 56 éves karateedzőt, aki 2024 nyarán felrugott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit emellett 5 évre eltiltották minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől. Az edző azért bántalmazta a 7 éves kisfiút, mert nem mert felmenni az egyik mászópályára. A férfi olyan erővel rúgta meg a kisfiút, hogy megpördült és elesett. Az esetet a kalandpark dolgozói a kamerafelvételek visszanézése után jelezték a hatóságoknak.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő felében már csak kisebb eső fordulhat elő, sőt késő délután a felhőzet is elkezd felszakadozni. A hőmérséklet 20 fok környékén alakul, este pedig 18 fok lesz. Holnap már napos, változóan felhős idő várható, és 26 fok lesz a csúcsérték.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: A mai inkább olyan tavaszias nap, nem kimondottan nyári, erre pedig rátesz egy lapáttal a Magna Cum Laude is. Gyerünk tavasz, éneklik nem sokára, Lady Gaga után, ő a Dead Dance című dalával jön, én pedig nem sokára mondom, hogy mikor lesz igazi forró nyárias idő. Tartsatok hát velünk!

Lehet, hogy még szükségünk lesz esernyőre, olyanra biztos, amilyet Rihanna és Jay-Z nyújtott át nekünk, az Umbrella címűjük szólt a rádió moston, viszont nem sokára nem lesz szükség már semmilyen oktatási eszközre, mert véget ér a tanév, és indul a nyári szünet. Remélhetőleg már ez a hét is sokkal könnyebb a diákok számára, semmi komoly megmérettetés nincs benne. Inkább az osztály kiránduláské, kiruccanásoké a főszerep most már, de aztán lesz újabb tanév szeptember 1-től. Néhány dologban azonban változtatna a tanév rendjén a kormány. Egyrészt, hogy 2027. június 18-án érne véget a következő. A tanulók összesen tehát 180 tanítási nappal számolhatnak. Az első fél év január 22-éig tart majd, mármint 2007. január 22-éig. A tervezet szerint az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-e lesz, a diákok november 2-án térnek vissza az iskolákba. A téli szünet december 18-án kezdődik, az első tanítási nap pedig január 4-ére esik. A tavaszi szünet jövő év március 24-től április 5-éig tart majd előreláthatólag. Újdonságként jelenik meg a Diákok hangja elnevezésű témanap, amelyet szeptember 14-e és 25-e között szervezhetnek meg az iskolák. Emellett jelentősen szűkül a kompetenciamérések köre, csökken az érintett tantárgyak és évfolyamok száma. Ez még nem fix, persze, egyeztetnek a dologról, de valószínűsíthető, hogy a következő tanév tehát ebben a rendben zajlik majd. De hol van az még? Egyelőre a fiatalok inkább koncentrálnak szerintem már a közelgő nyári szünetre majd. De ránk is érdemes figyelni, jön mindjárt a Crash Test Dummies, egy klasszikussal, most pedig Lizzo énekel.

0: Időjárás jelentés.
1: Felhők még maradnak felettünk a délután és este folyamán is, de lesznek derültebb időszakok is. Holnap hajnalra pedig teljesen eltűnnek a felhők, 11 fokra ébredünk majd, és már egészen meleg lesz újra. 26-27 fokos csúcshőmérsékletre kell készülni kedden, és szikrázó napsütésre, folyamatosan meg erős UV-sugárzásra. És bár szerdán a naposabb időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, na meg sokfelé lesz élénk erős a szél, ennek ellenére fokozódik a felmelegedés, már 29 fokot mérünk majd, csütörtökön 31 fokot, és jön a forróság péntektől jövő hét közepéig, 34, szombaton és vasárnap 36-37 fok is elképzelhető, enyhülést hozó esőre, szélre és még felhőre sincs nagyon esély, majd kedden érkezhetnek jövő héten a fellegek és egy kis zápor, ami kicsit visszahűti a levegőt, de csak 31-32 fokig, tehát a nagy meleg akár két hétig is eltarthat majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Buongiorno!
4: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Jó, jó, klassz kis dal volt ez, Király Viktor, Radics Gigi és Gerendás közösen Nem szóltál című itt a Rádió Moston, de mi lenne, ha egy kicsit vérpesdítőbbre vennénk a figurát? Erre legalkalmasabbak szerintem mindig a latin stílusú dalok, úgyhogy hozunk is egyet Gloria Estefántól, ez a You Be Mine című, aztán jön Mike Posner és Sabrina Carpenter még a friss.

0: Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos.

0: Áron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150 ezer kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
1: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
4: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és választátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
5: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Az olvasási szokásokról tart holnap szabadtéri beszélgetést az MCC. Megválasztották Kaposvár szépét. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Az olvasási szokásokról és a könyvek szerepéről tart szabadtéri beszélgetést kedden a Kaposvári MCC. Az Így olvastok ti című program délután 5 órakor kezdődik a Dorottyaház udvarán. A résztvevők arról beszélgetnek majd, hogy olvasnak-e még a mai fiatalok, hogyan lehet megszerettetni a könyveket a gyerekekkel, és milyen helye van az olvasásnak a digitális világban. A beszélgetés vendége lesz Kiskozma Georgina, az MCC Ifjúságkutatóintézetének igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a Mate Kaposvári Kampusz főigazgató helyettese, valamint Nagy Brigitta, az MCC Kaposvári Középiskolás programjának koordinátora. Lezajlott a 2026-os Miss Kaposvár döntője szombat este. A szépségverseny fináliában a résztvevők több fordulóban, fürdőruhában és elegáns öltözékben is bemutatkoztak, miközben a zsűri nem csak a megjelenést, hanem a személyiséget és a színpadi magabiztosságot is értékelte. A 2026-os Miss Kaposvár címet végül Szabó Hanna nyerte el. A közönség díjat Jeges Jászmin nyerte, az első udvarhölgy Orosz Iréka lett. A második udvarhölgyi címet a verseny történetében először holtversenyben Krista Korina és Hollósi Kiara kapta. Vádat emeltek egy somogyi férfi ellen, aki megfejelte a nevelt lánya 16 éves unokatestvérét. A 13 éves lány otthon azt mondta, hogy ott alszik egy barátnőjénél, ám végül egy buliban kötöttek ki. A lány annyi alkoholt ivott, hogy rosszul lett, ezért az unokatestvére, aki szintén ott volt, felhívta a lány édesanyját. A lányért a nevelő apja ment el, aki kiabálni kezdett a fiatalokkal és megfejelte a 16 éves fiút. A kaposvári járási ügyészség garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a férfi ellen. Könnyen lenyelhetik a gyerekek a gombelemeket, erre figyelmeztetett a Heimpál kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint egy héten belül 4 gyermeket és nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel kellett ellátniuk. A kórház hangsúlyozta, hogy a gombelem különösen veszélyes, akár 20-60 percen belül súlyos szövetkárosodást okozhat. Ezért arra kérik a szülőket, hogy a lenyelés gyanúja esetén azonnal sürgősségi ellátást vegyenek igénybe, és ne várjanak a tünetek jelentkezésére. 4 meghaltak egy hajóbalesetben a horvátországi Split közelében, miután összeütközött egy menetrend szerint közlekedő katamarán és egy vitorlás. A beszámolók szerint a katamarán egy kisebb 8 fős vitorlás ütközött, amely ezután elsüllyedt.

0: A vitorláson utazók közül 4-en vesztették életüket, 4 embert pedig kimentettek a hatóságok. A katamarán utasai közül senki sem sérült meg. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki hibázott a balesetnél.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő felében már csak kisebb eső fordulhat elő, sőt, késő délután a felhőzet is elkezd felszakadozni. Na, a hőmérséklet 20 fok környékén alakul, este pedig 18 fok lesz. Holnap már napos, változóan felhős idő várható, és 26 fok lesz a csúcsérték.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: 4 perce 4 óra után remélem a problémák megszűntek mára, egyáltalán ha voltak, de a munkai problémák bízom benne tényleg teljesen megszűntek, és most már át tudjátok adni magatokat valami egészen másnak, ahol és amivel és akikkel jól érzitek magatokat. A legnagyobb sztárok maradnak a 91.2-n, és ti is maradjatok. Lost Back Fences jön a Live It All című újdonsággal, Eva Max után.

Rihanna és James Arthur közöse volt a Lasting Lover című a Rádió Moston. Kedves autósok, közlekedők, a mai naptól sokkal több rendőrrel lehet összefutni az utakon, hiszen június 21-ig tart az országos közúti ellenőrzés az alkohol és drog elnevezésű akció keretében. Az egyhetes ellenőrzés részeként pedig június 19-én majd reggel 9 órától éjfélig alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak az egyenruhások Magyarország teljes területén. Szóval kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Remélem, hogy egyáltalán nem érint titeket a dolog, mármint abból a szempontból, hogy büntetés legyen a vége, mert valószínűleg szondát fognak veletek fújatni, majd a finn módszert számos helyen bevetik, hogy csak leintenek benneteket. Belefújtok a szondába, aztán ha ez negatív, mehettek is tovább. Erre tehát számítani kell, és ha láttok is ilyet, várjuk az infóitokat róla. 70-32-32-355. Vigyázzatok magatokra, ez a lényeg. Megan Trainor jön mindjárt a Black Eyed Peas után.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A Kapospontban ma azt fogjuk megmutatni, hogy csapatzászlót ünnepeltek a hétvégén a Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesületének tagjai, még külföldről is érkeztek vendégek. Egy húron pendülünk, ezzel a mottóval hirdette meg Kaposvár az idei Rigó Jancsi napokat, az igényes muzsika és a gasztronómia ezúttal is kéz a kézben járt. Sportvetélkedők, látványos bemutatók, digitális kísérletek és sok-sok vidámság. Diáknapot tartottak a múlt héten a Kaposvári Katolikus Iskola Központban. Nézzétek meg, milyen volt ma a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám.
3: Ingatlan tulajdonosok, figyelem! A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vállalja a magántulajdonban lévő hulladékgyűjtő tartályok belső mosását, fertőtlenítését kizárólag előzetes megrendelés alapján. Adja le rendelését június 23-áig az ügyfélszolgálat@khg.hu címen. További információk a www.khg.hu oldalon.
4: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Reklám hangzott el.
7: Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
1: Sziasztok, Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból, hallgassátok a dalunkat most.

Egy jó kis kompakt diszkós láger szólt a rádió mostan, ez volt a Living Up To Me. Káros rácokért, hogy már nem zenélnek együtt, de fognak egy különleges alkalom, apropót ad arra, hogy ismét összeálljanak. 8 év különválás után az eredeti felállásban lépnek színpadra, Lotfi Begés visszatér a zenekarba, hogy újra együtt álljon a közönség elé, a srácokkal megidézve a történetük legmeghatározóbb korszakát mindenki számára. A Gyuren-Gyuren koncert előzenekaraként lépnek majd fel június 28-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Tuti jó lesz az is. Meg a folytatás is, itt nálunk a 91.2-n, maradjatok és rádiózzatok velünk, én viszont elbúcsúzom egy Ariana Grande dallal mára tőletek, viszont holnap már hajnalban újra itt leszek, és várok mindenkit egy jó kis délelőtre. Györfi Bettát hallottátok, minden jót!

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpiercingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-éig. 15.000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
3: A Hírofonban

0: A kaposvári Vesztnagykerben.
1: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
0: Nagyker áron mindenkinek.
1: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
4: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Kaposvár is csatlakozott a múzeumok éjszakájához. Évad záró társulati ülést tartott a Csiky Gergely Színház. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kaposvár is csatlakozik a múzeumok éjszakájához. Szombaton 17 órától évfélig várják a látogatókat a Ripper-Rónai Múzeumban. A programok között kiállítás megnyitó, tárlatvezetések, családfakutatósorok, épülettörténeti sétek és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Lesz báb előadás, élményfestés, valamint előadások a madárvédelemről és a vadászati hagyományokról. A látogatók bepillanthatnak a restaurátor és preparátor műhelyek munkájába, a gyerekeket pedig interaktív foglalkozások várják. Az estét 9:30-tól 5 tűzugrás várja a múzeum udvarán. Évadzáró társulati ülést tartott vasárnap a Csiky Gergely Színház. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90 ezer néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzáron több személyváltozást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence, Török Saca pedig hamarosan szülési szabadságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargitai Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Egy hetes országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség. A hatóság közlése szerint az akció során kiemelten vizsgálják az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetőket. A kampány részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaratont is tartanak. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt az 56 éves karateedzőt, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit emellett 5 évre eltiltották minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől. Az edző azért bántalmazta a 7 éves kisfiút, mert nem mert felmenni az egyik mászópályára. A férfi olyan erővel rúgta meg a kisfiút, hogy megpördült és elesett. Az esetet a kalandpark dolgozói a kamerafelvételek visszanézése után jelezték a hatóságoknak. Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közlése szerint az egyesség nyomán megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok megszünteti a tengeri blokkádot, miközben Irán vállalja, hogy nem jut atomfegyverhez. A tervek szerint a megállapodást pénteken Genfben írják alá, akár Trump részvételével. J.D. Vance alelnök szerint a felek minden katonai művelet leállítását vállalták, és a közvetítésekben Pakisztán, Katar, Szaúd-Arábia és Törökország is szerepet játszott.
4: Időjárás jelentés.
5: A nap végére kisütött kicsit a nap, és este is tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 18 fok környékén alakul majd. Holnap megnyugszik a légkör és további javulás várható. Több lesz a napsütés és kissé már erősödik a nappali felmelegedés. 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet.
4: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.
3: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 15-e, hétfő, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Mészáros Sára és Kisari Zalán lettek az év színművészei a Csikiben. Vasárnap a Csiki Gergely Színház évadzáró társulati ülést tartott. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90 ezer néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzárón több személyváltozást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence is, Török Saca pedig hamarosan szülési szabadságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargita Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Tűzugrás, tárlatok és előadások. Kaposváron is lesznek programok a múzeumok éjszakáján. A látogatókat szombaton 17 órától éjfélig várják a Ripper-Rónai Múzeumban. A programok között kiállítás, megnyitó, tárlatvezetések, családfakutatósarok, épülettörténeti séták és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Lesz báb előadás, élményfestés, valamint előadások a madárvédelemről és a vadászati hagyományokról. A látogatók bepillanthatnak a restaurátor és preparátor műhelyek munkájába, a gyerekeket pedig interaktív foglalkozások várják. Az estét 9:30-tól tűzugrás zárja a múzeum udvarán. Így olvastok ti. A Kaposvári MCC kedden az olvasási szokásokról és a könyvek szerepéről tart szabadtéri beszélgetést. Az Így olvastok ti című program délután 5 órakor kezdődik a Dorottyaház udvarán. A résztvevők arról beszélgetnek majd, hogy olvasnak-e még a mai fiatalok, hogyan lehet megszerettetni a könyveket a gyerekekkel, és milyen helye van az olvasásnak a digitális világban. A beszélgetés vendége lesz Kiskozma Georgina, az MCC Ifjúságkutatóintézetének igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a Matek Kaposvári Campus főigazgatóhelyettese, valamint Nagy Brigitta, az MCC Kaposvári Középiskolás programjának koordinátora. Szabó Hanna fejére került a korona. Megválasztották Kaposvár szépét. A hétvégén volt a 2026-os Miss Kaposvár döntője. A szépségverseny fináliában a résztvevők több fordulóban, fürdőruhában és elegáns öltözékben is bemutatkoztak, miközben a zsűri nem csak a megjelenést, hanem a személyiséget és a színpadi magabiztosságot is értékelte. A 2026-os Miss Kaposvár címet végül Szabó Hanna nyerte el. A közönség díjat Jeges Jászmin

0: nyerte, az első udvarhölgy pedig Orosz Iréka lett. A második udvarhölgyi címet a verseny történetében először holt versenyben Krista Kurina és Hollósi Kiara kapta. Kaposváron áll az ország hetedik véradófája. Pénteken a Vasari Parkban elültették a véradók fáját. Az ünnepséggel az önkéntes véradókat és az életmentésben vállalt szerepüket ismerték el. A rendezvényen Bognár Ferenc, a Magyar Vöröskereszt alelnöke kiemelte, hogy a vér nem állítható elő mesterségesen, az csak az ember adhatja embernek. A faültetésen részt vett Kárpáti Tíme alpolgármester is, aki párhuzamot vont a kaposvári életfákkal, amik szintén az élet fontosságát hangsúlyozzák. 30 éves a Mikrokozmosz. A Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola szombaton a tanévzáró gálában ünnepelte jubileumát az Együd Árpád Kulturális Központban. Az intézmény idén fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Kecskés Miklósné, a Mikrokozmosz igazgatója köszöntőjében kiemelte a művészeti nevelés közösségformáló és személyiségfejlesztő szerepét, majd a diákok vették birtokba a színpadot. A teltházas gálán néptáncosok, társas táncosok, modern táncosok és hangszeres előadók mutatkoztak be a közönség előtt. Huszárünnep Kaposváron. A Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesülete fennállásának 5. évfordulója alkalmából zászlószentelő ünnepséget rendezett Kaposváron. A belvárosi rendezvény felvonulással kezdődött, majd ünnepélyesen átadták és megszentelték az Egyesület új csapatzászlaját. A szervezők kiemelték, hogy a huszár hagyomány ma is élő örökség, amely a hazaszeretetet, a közösségi összetartozást és a történelmi értékek továbbadását szolgálja. Az eseményt néptánc bemutató és katonazenekari koncert zárta. Pincérfutás is volt a Korzó Széchenyi kupán. A vendéglátásban tanuló diákok gasztronómiai versenyen mérték összetudásukat Kaposváron. Az első Korzó Széchenyi szakmai megbénetetésen 5 csapat versenyzett cukrász, szakács és felszolgálói feladatokban, valamint díszasztal készítésben, a programot pedig látványos pincérfutás is színesítette. A szakácsok között a siófoki Matatics Norbert és Kovács Bálint bizonyult a legjobbnak. A felszolgálói versenyt a Széchenyis Gönc Ágnes és Horváth Nikolett nyerte. A cukrász kategória abszolút győztese és különdíjasa, a szintén Széchenyis Varga Barbara lett. A rádióból jött a fura szang. Múlt hét pénteken egy nagyatádi társasházban egy megolvadt rádió okozott riadalmat. Az egyik lakó kellemetlen szagot érzett az otthonában éjszaka, és gázszivárgást gyanakodott. Az idős nő elzárta a gázt, majd a tűzoltók segítségét kérte, akik a helyszínen átvizsgálták a 6. emeleti lakást. Mint kiderült, a szag forrása egy polcra helyezett rádió volt, amelynek hátoldala megolvadt. A tűzoltók azonnal kihúzták a készüléket a konnektorból, így sikerült megelőzni a nagyobb bajt. A katasztrófa védelem megjegyezte, hogy 2025-ben mintegy 200 lakóépület gyulladt ki Somogyban, ezek negyedét valamilyen elektromos meghibásodás okozta. Lefejelték, pedig segíteni akart. Megfejelte a nevelt lánya 16 éves unokatestvérét egy somogyi férfi tavaly októberben, ezért most vádat emeltek ellene. A 13 éves lány otthon azt mondta, hogy ott alszik egy barátnőjénél, ám végül egy buliban kötöttek ki. A lány annyi alkoholt ivott, hogy rosszul lett, ezért az unokatestvér, aki szintén ott volt, felhívta a lány édesanyját. A lányért a nevelő apja ment el, aki kiabálni kezdett a fiatalokkal, és megfejelte a 16 éves fiút. A kaposvári járási ügyészség garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a férfi ellen. A krónika végén pedig egy sporthír. Távozott a Finótól a cseh óriás. Matej Schmidl távozik a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatától egy szezon után. A 29 éves cseh feladó átló tavaly nyáron érkezett az együtteshez, és a mögöttünk hagyott idényben meghatározó szerepet töltött be a Finónál. 33 bajnoki és 6 magyar kupa mérkőzésen lépett pályára, és rendre a csapat legeredményesebb játékosai között szerepelt. Matej Schmidl a Finó Kaposvárral bajnoki címet és magyar kupát nyert.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: A nap végére kisütött kicsit a nap, és este is tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 18 fok környékén alakul majd. Holnap megnyugszik a légkör, és további javulás várható. Több lesz a napsütés, és kissé már erősödik a nappali felmelegedés. 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kaposvár is csatlakozik a múzeumok éjszakájához. Szombaton 17 órától éjfélig várják a látogatókat a Ripper-Rónai Múzeumban. A programok között kiállítás megnyitó, tárlatvezetések, családfakutatósorok, épülettörténeti sétek és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Lesz báb előadás, élményfestés, valamint előadások a madárvédelemről és a vadászati hagyományokról. A látogatók bepillanthatnak a restaurátor és preparátor műhelyek munkájába, a gyerekeket pedig interaktív foglalkozások várják. Az estét 9:30-tól 5 tűzugrás várja a múzeum udvarán. Az olvasási szokásokról és a könyvek szerepéről tart szabadtéri beszélgetést kedden a kaposvári MCC. Az Így olvastok ti című program délután 5 órakor kezdődik a Dorottyaház udvarán. A résztvevők arról beszélgetnek majd, hogy olvasnak-e még a mai fiatalok, hogyan lehet megszerettetni a könyveket a gyerekekkel, és milyen helye van az olvasásnak a digitális világban. A beszélgetés vendége lesz Kiskozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a MATE Kaposvári Kampusz főigazgató helyettese, valamint Nagy Brigitta, az MCC Kaposvári Középiskolás programjának koordinátora. Egy szezon után távozik a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatától Mátai Schmidl. A 29 éves cseh feladó átló tavaly nyáron érkezett az együtteshez, és a mögöttünk hagyott szezonban meghatározó szerepet töltött be a Finónál. 33 bajnoki és 6 magyar kupa mérkőzésen lépett pályára, és rendre a csapat legeredményesebb játékosai között szerepelt. Mátai Schmidl a Finó Kaposvárral bajnoki címet és magyar kupát nyert. Kiváló minősítést kapott a hazai természetes fürdőhelyek többsége. Az Európai Unió 4 év adatai alapján készített értékelése szerint a magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló besorolású. A Balaton, a Tisza

0: Tató és a Velencei tó strandjainak többsége továbbra is kiváló minősítést ért el, és javuló tendencia figyelhető meg a Duna és a Tisza egyes fürdőhelyein is. Az országban működő 279 strandból 183 kiváló, 63 jó minősítést kapott, míg 4 helyszín kifogásolt besorolást kapott, köztük a Deseda is. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt az 56 éves karateedzőt, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. A férfit emellett 5 évre eltiltották minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől. Az edző azért bántalmazta a 7 éves kisfiút, mert nem mert felmenni az egyik mászópályára. A férfi olyan erővel rúgta meg a kisfiút, hogy megpördült és elesett. Az esetet a kalandpark dolgozói a kamera felvételek visszanézése után jelezték a hatóságoknak.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban tiszta lesz az ég és 18 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap megnyugszik a légkör és további javulás várható. Több lesz a napsütés és kissé már erősödik a nappali felmelegedés is. 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam.
2: Most pedig újra a legjobb zenék.
1: Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: life.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
3: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
2: Az a meteorit.
3: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Évadzáró társulati ülést tartott vasárnap a Csiky Gergely Színház. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90 ezer néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzáron több személyváltozást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence, Török Saca pedig hamarosan szülési szabadságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargitai Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Vádat emeltek egy somogyi férfi ellen, aki megfejelte a nevelt lánya 16 éves unokatestvérét. A 13 éves lány otthon azt mondta, hogy ott alszik egy barátnőjénél, ám végül egy buliban kötöttek ki. A lány annyi alkoholt ivott, hogy rosszul lett, ezért az unokatestvére, aki szintén ott volt, felhívta a lány édesanyját. A lányért a nevelő apja ment el, aki kiabálni kezdett a fiatalokkal és megfejelte a 16 éves fiút. A kaposvári járási ügyészség garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a férfi ellen. Egy megolvadt rádió okozott riadalmat egy nagyotádi társasházban múlt hét pénteken. Az egyik lakó kellemetlen szagot érzett az otthonában éjszaka, és gázszivárgásra gyanakodott. Az idős nő elzárta a gázt, majd a tűzoltók segítségét kérte, akik a helyszínen átvizsgálták a 6. emeleti lakást. Mint kiderült, a szag forrása egy polcra helyezett rádió volt, amelynek a hátoldala olvadt meg. A tűzoltók azonnal kihúzták a készüléket a konnektorból, így sikerült megelőzni a nagyobb bajt. A katasztrófavédelem megjegyezte, hogy 2025-ben mintegy 200 lakóépület gyulladt ki Somogyban, ezek negyedét valamilyen elektromos meghibásodás okozta. Egy hetes országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség.

0: A hatóság közlése szerint az akció során kiemelten vizsgálják az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetőket. A kampány részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaratont is tartanak. Négyen meghaltak egy hajóbalesetben a horvátországi Split közelében, miután összeütközött egy menetrend szerint közlekedő katamarán és egy vitorlás. A beszámolók szerint a katamarán egy kisebb 8 fős vitorlás ütközött, amely ezután elsüllyedt. A vitorláson utazók közül 4 vesztették életüket, 4 embert pedig kimentettek a hatóságok. A katamarán utasai közül senki sem sérült meg, azt egyelőre nem tudni, hogy ki hibázott a balesetnél.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban tiszta lesz az ég és 18 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap megnyugszik a légkör és további javulás várható. Több lesz a napsütés és kissé már erősödik a nappali felmelegedés is. 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: évbe kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Ha

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhamik Krisztián vagyok. Mészáros Sára és Kisari Zalán lettek az év színművészei a Csikiben. Vasárnap a Csiki Gergely Színház évadzáró társulati ülést tartott. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90 ezer néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzárón több személyi változást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence is, Török Saca pedig hamarosan szülési szabadságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargita Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Tűzugrás, tárlatok és előadások. Kaposváron is lesznek programok a múzeumok éjszakáján. A látogatókat szombaton 17 órától éjfélig várják a Ripper-Rónai Múzeumban. A programok között kiállítás, megnyitó, tárlatvezetések, családfakutatósarok, épülettörténeti séták és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Lesz báb előadás, élményfestés, valamint előadások a madárvédelemről és a vadászati hagyományokról. A látogatók bepillanthatnak a restaurátor és preparátor műhelyek munkájába, a gyerekeket pedig interaktív foglalkozások várják. Az estét 9:30-tól tűzugrás zárja a múzeum udvarán. Így olvastok ti! A Kaposvári MCC kedden az olvasási szokásokról és a könyvek szerepéről tart szabadtéri beszélgetést. Az Így olvastok ti című program délután 5 órakor kezdődik a Dorottyaház udvarán. A résztvevők arról beszélgetnek majd, hogy olvasnak-e még a mai fiatalok, hogyan lehet megszerettetni a könyveket a gyerekekkel, és milyen helye van az olvasásnak a digitális világban. A beszélgetés vendége lesz Kiskozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a Matek Kaposvári Campus főigazgatóhelyettese, valamint Nagy Brigitta, az MCC Kaposvári Középiskolás programjának koordinátora. Szabó Hanna fejére került a korona. Megválasztották Kaposvár szépét. A hétvégén volt a 2026-os Miss Kaposvár döntője. A szépségverseny fináliában a résztvevők több fordulóban, fürdőruhában és elegáns öltözékben is bemutatkoztak, miközben a zsűri nem csak a megjelenést, hanem a személyiséget és a színpadi magabiztosságot is értékelte. A 2026-os Miss Kaposvár címet végül Szabó Hanna nyerte el. A közönség díjat Jeges Jászmin nyerte, az első udvarhölgy pedig Orosz Iréka lett. A második udvarhölgyi címet a verseny történetében először Holt versenyben Krista Korina és Hollósi Kiara kapta. Lefejelték pedig segíteni akart. Megfejelte a nevelt lánya 16 éves unokatestvérét egy somogyi férfi tavaly októberben, ezért most vádat emeltek ellene. A 13 éves lány otthon azt mondta, hogy ott alszik egy barátnőjénél, ám végül egy buliban kötöttek ki. A lány annyi alkoholt ivott, hogy rosszul lett, ezért az unokatestvére, aki szintén ott volt, felhívta a lány édesanyját. A lányért a nevelő apja ment el, aki kiabálni kezdett a fiatalokkal, és megfejelte a 16 éves fiút. A kaposvári járási ügyészség garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a férfi ellen. A rádióból jött a fura szang. Múlt hét pénteken egy nagyatádi társasházban egy megolvadt rádió okozott riadalmat. Az egyik lakó kellemetlen szagot érzett az otthonában éjszaka, és gázszivárgásra gyanakodott. Az idős nő elzárta a gázt, majd a tűzoltók segítségét kérte, akik a helyszínen átvizsgálták a 6. emeleti lakást. Mint kiderült, a szag forrása egy poltra helyezett rádió volt, amelynek hátoldala megolvadt. A tűzoltók azonnal kihúzták a készüléket a konnektorból, így sikerült megelőzni a nagyobb bajt. A katasztrófa védelem megjegyezte, hogy 2025-ben mintegy 200 lakóépület gyulladt ki Somogyban, ezek negyedét valamilyen elektromos meghibásodás okozta. Pincérfutás is volt a Korzó Széchenyi kupán. A vendéglátásban tanuló diákok gasztronómiai versenyen mérték összetudásukat Kaposváron. Az első Korzó Széchenyi szakmai megbénettetésen 5 csapat versenyzett cukrász, szakács és felszolgálói feladatokban, valamint díszasztal készítésben, a programot pedig látványos pincérfutás is színesítette. A szakácsok

0: között a siófoki Matatics Norbert és Kovács Bálint bizonyult a legjobbnak. A felszolgálói versenyt a Széchenyi Gönc Ágnes és Horváth Nikolett nyerte. A cukrász kategória abszolút győztese és külön díjasa, a szintén Széchenyi és Varga Barbara lett. Huszárünnep Kaposváron. A Hadik Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesülete fennállásának 5. évfordulója alkalmából zászlószentelő ünnepséget rendezett Kaposváron. A belvárosi rendezvény felvonulással kezdődött, majd ünnepélyesen átadták és megszentelték az Egyesület új csapatzászlaját. A szervezők kiemelték, hogy a huszár hagyomány ma is élő örökség, amely a hazaszeretetet, a közösségi összetartozást és a történelmi értékek továbbadását szolgálja. Az eseményt néptánc bemutató és katonazenekari koncert zárta. 30 éves a Mikrokozmosz. A Mikrokozmosz református alapfokú művészeti iskola szombaton a tanév záró gálával ünnepelte jubileumát az Együd Árpád kulturális központban. Az intézmény idén fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Kecskés Miklósné, a Mikrokozmosz igazgatója köszöntőjében kiemelte a művészeti nevelés közösség formáló és személyiségfejlesztő szerepét, majd a diákok vették birtokba a színpadot. A teltházas gálán néptáncosok, társas táncosok, modern táncosok és hangszeres előadók mutatkoztak be a közönség előtt. Kaposváron áll az ország 7. véradófája. Pénteken a Vasari Parkban elültették a véradók fáját. Az ünnepséggel az önkéntes véradókat és az életmentésben vállalt szerepüket ismerték el. A rendezvényen Bognár Ferenc, a Magyar Vöröskereszt alelnöke kiemelte, hogy a vér nem állítható elő mesterségesen, az csak az ember adhatja embernek. A faültetésen részt vett Kárpáti Tíme alpolgármester is, aki párhuzamot vont a kaposvári életfákkal, amik szintén az élet fontosságát hangsúlyozzák. Távozott a Finótól a cseh óriás. Matej Schmidl távozik a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatától egy szezon után. A 29 éves cseh feladó átló tavaly nyáron érkezett az együtteshez, és a mögöttünk hagyott idényben meghatározó szerepet töltött be a Finónál. 33 bajnoki és 6 magyar kupa mérkőzésen lépett pályára, és rendre a csapat legeredményesebb játékosai között szerepelt. Matej Schmidl a Finó Kaposvárral bajnoki címet és magyar kupát nyert.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban tiszta lesz az ég és 18 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap megnyugszik a légkör és további javulás várható. Több lesz a napsütés és kissé már erősödik a nappali felmelegedés is. 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallott.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: R&B, hip-hop, funky, rap.
1: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. And we go a little something like this. Hit it.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Dang, I know, but it's just... Some things I gotta get off my chest, alright?

0: R&B, hip-hop, funky, rap.
1: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lezajlott a 2026-os Miss Kaposvár döntője szombat este. A szépségverseny fináliában a résztvevők több fordulóban, fürdőruhában és elegáns öltözékben is bemutatkoztak, miközben a zsűri nem csak a megjelenést, hanem a személyiséget és a színpadi magabiztosságot is értékelte. A 2026-os Miss Kaposvár címet végül Szabó Hanna nyerte el. A közönség díjat Jeges Jászmin nyerte, az első udvarhölgy Orosz Iréka lett. A második udvarhölgyi címet a verseny történetében először holtversenyben Krista Korina és Hollósi Kiara kapta. Tanévzáró gálában ünnepelte jubileumát a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola szombaton az Együd Árpád Kulturális Központban. Az intézmény idén fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Kecskés Miklósné a Mikrokozmosz igazgatója köszöntőiben kiemelte a művészeti nevelés közösségformáló és személyiségfejlesztő szerepét, majd a diákok vették birtokba a színpadot. A teltházas gálán néptáncosok, társastáncosok, modern táncosok és hangszeres előadók mutatkoztak be a közönség előtt. Elültették a véradók fáját Kaposváron a Vasari Parkban. Az ünnepséggel az önkéntes véradókat és az életmentésben vállalt szerepüket ismerték el. A rendezvényen Bognár Ferenc, a Magyar Vöröskereszt alelnöke kiemelte, hogy a vér nem állítható elő mesterségesen, az csak ember adhatja embernek. A faültetésen részt vett Kárpáti Tíme alpolgármester is, aki párhuzamot vont a kaposvári életfákkal, amik szintén az élet fontosságát hangsúlyozzák. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A kampánya Siófok vigyázz rá, de te is vigyázz rá elnevezést kapta. A Balatonparti Város a kampányban együttműködik a rendőrséggel, oktatási intézményekkel és a plázzsal is. Egy hetes országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség. A hatóság közlése szerint az akció során kiemelten vizsgálják az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetőket. A kampány részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaratont is tartanak. Könnyen lenyelhetik a gyerekek a gombelemeket, erre figyelmeztetett a Heimpál kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint egy héten belül 4 gyermeket és nyelőcsőbe szorult gombelem okozta sérülésekkel kellett ellátniuk. A kórház hangsúlyozta, hogy a gombelem különösen veszélyes, akár 20-60 percen belül súlyos szövetkárosodást okozhat. Ezért arra kérik a szülőket, hogy a lenyelés gyanúja esetén azonnal sürgősségi ellátást vegyenek igénybe, és ne várjanak a tünetek jelentkezésére.
3: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban tiszta lesz az ég, és 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden megnyugszik a légkör, és további javulás várható. Több lesz a napsütés, és kicsit már erősödik a nappali felmelegedés is. 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet.
3: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: zene. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörögi, a tag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Évadzáró társulati ülést tartott vasárnap a Csiky Gergely Színház. Az eseményen Nagy Viktor igazgató elmondta, hogy a színház az elmúlt szezonban 337 előadást tartott, amelyeket csaknem 90 ezer néző látott. A hagyományoknak megfelelően díjazták a színház művészeit is. Az évad színésznője Mészáros Sára, az évad színésze pedig Kisari Zalán lett. Az évadzáron több személyváltozást is bejelentettek. Távozik a társulattól Mészáros Tibor, valamint Fodor Éva és Boros Bence, Török Saca pedig hamarosan szülési szabadságra megy. Emellett érkezők is lesznek, a színházhoz szerződik Hargitai Iván, és visszatér a társulathoz Hűse Csaba. Zászlószentelő ünnepséget rendezett Kaposváron a 6. Huszárok Katonai Hagyományőrzők Egyesülete fennállásának 5. évfordulója alkalmából. A belvárosi rendezvény felvonulással kezdődött, majd ünnepélyesen átadták és megszentelték az Egyesület új csapat zászlaját. A szervezők kiemelték, hogy a huszár hagyomány ma is élő örökség, amely a hazaszeretetet, a közösségi összetartozást és a történelmi értékek továbbadását szolgálja. Az eseményt néptánc bemutató és katonazenekari koncert zárta. Szeletelt szalámit hívott vissza a Lidl. A Dulano Altrender nevű szalámiban E. coli baktérium lehet, ami súlyos hasmenéses megbetegedést is okozhat. A kockázat főként legyengült szervezetűeknél, kisgyermekeknél és várandósoknál lehet jelentős. A fogyasztóvédelem arra kéri a vásárlókat, hogy a 2026. július 3-ai minőségmegőrzés idejű szalámikat ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az üzletekbe, ahol a vételárat a nyugta nélkül is visszatérítik.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban tiszta lesz az ég, és 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden megnyugszik a légkör, és további javulás várható. Több lesz a napsütés, és kicsit már erősödik a nappali felmelegedés is. 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: What we're saying is not protesting.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztián.

0: aktív foglalkozások várják. Az estét 9:30-tól 5 tűzugrás várja a múzeum udvarán. Az olvasási szokásokról és a könyvek szerepéről tart szabadtéri beszélgetést kedden a Kaposvári MCC. Az Így olvastok ti című program délután 5 órakor kezdődik a Dorottyaház udvarán. A résztvevők arról beszélgetnek majd, hogy olvasnak-e még a mai fiatalok, hogyan lehet megszerettetni a könyveket a gyerekekkel, és milyen helye van az olvasásnak a digitális világban. A beszélgetés vendége lesz Kiskozma Georgina, az MCC Ifjúság Kutatóintézetének igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campus főigazgatóhelyettese, valamint Nagy Brigitta, az MCC Kaposvári Középiskolás Programjának koordinátora. Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közlése szerint az egyesség nyomán megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok megszünteti a tengeri blokkádot, miközben Irán vállalja, hogy nem jut atomfegyverhez. A tervek szerint a megállapodást pénteken Genfben írják alá, akár Trump részvételével. J.D. Vance alelnök szerint a felek minden katonai művelet leállítását vállalták, és a közvetítésekben Pakisztán, Katar, Szaúd-Arábia és Törökország is szerepet játszott.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban tiszta lesz az ég, és 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden megnyugszik a légkör, és további javulás várható. Több lesz a napsütés, és kicsit már erősödik a nappali felmelegedés is. 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még soha

0: baby, to be born again. 91.2 Rádió Most.
1: Sziasztok, Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból, hallgassátok a dalunkat most.
0: Lent.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Egy megolvadt rádió okozott riadalmat egy nagyotádi társasházban múlt hét pénteken. Az egyik lakó kellemetlen szagot érzett az otthonában éjszaka, és gázszivárgásra gyanakodott. Az idős nő elzárta a gázt, majd a tűzoltók segítségét kérte, akik a helyszínen átvizsgálták a hatodik emeleti lakást. Mint kiderült, a szag forrása egy polcra helyezett rádió volt, amelynek a hátoldala olvadt meg. A tűzoltók azonnal kihúzták a készüléket a konnektorból, így sikerült megelőzni a nagyobb bajt. A katasztrófavédelem megjegyezte, hogy 2025-ben mintegy 200 lakóépület gyulladt ki Somogyban, ezek negyedét valamilyen elektromos meghibásodás okozta. Egy szezon után távozik a finn Kaposvár férfi röplabda csapatától Máté Schmidl. A 29 éves cseh feladó átló tavaly nyáron érkezett az együtteshez, és a mögöttünk hagyott szezonban meghatározó szerepet töltött be a finnónál. 33 bajnoki és 6 magyar kupa mérkőzésen lépett pályára, és rendre a csapat legeredményesebb játékosai között szerepelt. Máté Schmidl a finn Kaposvárral a bajnoki címet és magyar kupát nyert. Egy hetes országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség. A hatóság közlése szerint az akció során kiemelten vizsgálják az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetőket. A kampány részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaratont is tartanak. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt az 56 éves karateedzőt, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit emellett 5 évre eltiltották minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől. Az edző azért bántalmazta a 7 éves kisfiút, mert nem mert felmenni az egyik mászópályára. A férfi olyan erővel rúgta meg a kisfiút, hogy megpördült.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elültették a véradók fáját Kaposváron a Vasari Parkban. Az ünnepséggel az önkéntes véradókat és az életmentésben vállalt szerepüket ismerték el. A rendezvényen Bognár Ferenc, a Magyar Vörös Kereszt alelnöke kiemelte, hogy a vér nem állítható elő mesterségesen, az csak ember adhatja embernek. A faültetésen részt vett Kárpáti Tíme alpolgármester is, aki párhuzamot vont a kaposvári életfákkal, amik szintén az élet fontosságát hangsúlyozzák. Vádat emeltek egy somogyi férfi ellen, aki megfejelte a nevelt lánya a 16 éves unokatestvérét. A 13 éves lány otthon azt mondta, hogy ott alszik egy barátnőjénél, ám végül egy buliban kötöttek ki. A lány annyi alkoholt ivott, hogy rosszul lett, ezért az unokatestvére, aki szintén ott volt, felhívta a lány édesanyját. A lányért a nevelő apja ment el, aki kiabálni kezdett a fiatalokkal és megfejelte a 16 éves fiút. A kaposvári járási ügyészség garázdaság miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a férfi ellen. Kiváló minősítést kapott a hazai természetes fürdőhelyek többsége. Az Európai Unió 4 év adatai alapján készített értékelése szerint a magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló besorolású. A Balaton, a Tisza-tó és a Velence